ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, pedig Tiesto a Maxell, ez meg a címe Dimotto, Tiesto pedig befejezte idénre Ibizán a zenélést. Vannak, akik egészen szeptember végig, október elejéig kihúzzák a szezont, ő viszont azt mondta, hogy nem, most ez ennyi Ibizán, irány a stúdió. Hát, hajrá! Raidától jön közben az igazi mai slágerek között, ez a Do It Again a Rádió 1-en.

0: hiszed?
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert köztük pedig Shakirai a folytatás, viszont közben az is nagyon fontos, hogy hétfőn, délelőtt 10 órától mindenki a saját szemével megnézheti a rádió egy konténert, mert hogy a Corvin Plaza előtt ott lesz, és annyit tudunk, hogy ez a konténer tel is tele lesz ajándékkal, és egy rádió egy hallgató az összeset meg fogja nyerni. És mondom, aki megnézni a konténert, hétfőn megtalálja, Ati is a legyik egyébként, azért az is semmi. Közben pedig, ahogy ígértem, Shakira az igazi mai slágerek között a Dide.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyek a Jonas Brothers, akik 50 állomásos amerikai turnét csinálnak épp. Ő pedig Martin Garrix és Ed Sheeran, aki aktuálisan az egyik legmenőbb dalt hozták össze. Óriási sláger a Repeat It, az igazi mai slágerek között ezt indítom.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert kinek úgy telik az éjszaka? Remélem mindenki jól van, és élvezi a kedvenceket. A következő órában is lesz mit, mert hogy készülök újdonsággal Regáli Litől, Robin Schulztól, sőt, Taylor Swift is jön a The Fate of Ophelia-val, a kezdésen pedig Purple Disco Machine a Hurts dalával és a Wonderful Life-val. Óriási kedvenc ez is, pár perc és hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Jelentős számú önkéntes bevonásával indul egy innovatív kutatás a körömelváltozások és a vitaminhiány közötti összefüggés bizonyítására a Pécsi Tudományegyetem és egy magyar cég együttműködésében. A PTL közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy az általánosan elfogadott nézet szerint a köröm egészséges formáját és működését jelentősen befolyásolja a szervezet ásványi anyag és vitamin ellátottsága. Emiatt a köröm problémák esetén gyakran javasolják ásványi anyagok és vitaminok szedését. Ezek használata azonban a legtöbb esetben nem épül bizonyítékokra, illetve alkalmazásuk nem biztosít személyre szabott megoldást. A napokban induló vizsgálatok során arra a kérdésre keresik a választ az intézmény bőr, nemi kortani és onkodermatológiai klinikája és a Mediner Kft. Szakemberei, hogy a kozmetikailag zavaró körömelváltozások, valamint a szervezet ásványi anyag és vitamin hiánya között közvetlen összefüggés áll-e fenn. Mivel a PTS szakemberei szerint a köröm állapota alapján következtetni lehet a szervezet belső működéseire, a vizsgálatokba 1000 olyan önkéntest vonnak be, akik körmükön esztétikailag zavaró elváltozást észlelnek, és kíváncsiak szervezetük ásványi anyag és vitamin szintjére. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló kutatásba 18 és 60 év közötti önkéntesek jelentkezhetnek az interneten, akiknek legalább egy kéz körmükön kozmetikailag zavaró körömelváltozás, például felrostozódás, hullámosság, fehér vagy más színű elszíneződés látható. Az önkéntesek saját vizsgálati eredményeiket megtudhatják, így tudomásuk lesz arról, hogy van-e vitamin vagy ásványi anyag hiányuk, és hogyha van, akkor az milyen. A kutatás keretében végzett valamennyi vizsgálat a résztvevők számára ingyenes. A vizsgálat során összegyűjtött adatokból a kutatók összefüggést keresnek majd a körömelváltozások jellege és a szervezet ásványi anyag és vagy vitamin állapota között. Hogyha valakinek mindez felkeltette az érdeklődését, további részletek az interneten.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig az az énekesnő, aki belépett a milliárdosok klubjába. Na nem cash tekintetében, mert az már rég megvolt, lejátszás tekintetében több dalal is. J-Lo, aki most David Guettával hozza a Save Me Tonight-ot.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regálili pedig újra külföldről kapott fellépési felkérést, nagyon menő! Ez meg az újdonsága a Hear Me!
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en!
2: Ez a Rádió.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

de azért picit majarítunk rajta, mert hogy Kuki folytatja, aki ma délután 5 órától is jön a 2 órás live mix, 5 órától is jön a 2 órás live mix-el, aztán a kíványság műsorral. Én pedig mutatom a legújabb igazi mai slágerét, Kárner

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő órában is, viszont mindjárt 4 óra, szóval már csak másik 4 óra, és jönnek Balázsék 8-tól a Balázsék Weekenddel, addig viszont Loi a Swiss Disco újdonsága mellett érkezik például Accent is meg, Martin Garrix. Az igazi mai slágerek között a Butterflies indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai

0: Kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve a mazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudásperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és Let Me Take You Dancing mondta Jason Derulo, hát én is ezt mondom, mindenkit megtáncoltatok ebben az órában. Hát már amennyire egy 4 óra után van kedvünk táncolni, de remélem van, mert hogy a legnagyobb kedvencek jönnek hozzá. Most a Switch Disco-tól, Rehab-től szemfeltől, ez a Sleep

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 konténer pedig hamarosan újraindul, jövőtől már lehet gyűjteni a kulcsokat az ország legmenőbb játékában, amiben egy konténer tel is teli pakolva lesz ajándékokkal, és ezt egy hallgató nyeri meg. Csak itt a Rádió 1-en. Emek közben Lowe, David Puentezzel és a legújabb közös igazi mai slágerrel. Ez a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és szerintem nagyon menő, hogy egyre menőbb a könyv a fiatalok között, az Z-generációban igazából státuszszimbólummá vált, olyannyira, hogy van olyan nagy divatház, aki olyan táskákat tervez, ami olyan, mintha egy könyvet tartanánk igazából a kezünkben, mert menő könyvekkel mászkálni, és menő könyveket olvasni, és ez egyébként tényleg menő. És ugyanezt gondolja Dua Lipa, akinek saját könyvklubja is van, szeptemberre is van már ajánlása, ezt is meg lehet nézni a social oldalain. Én pedig hozom az igazi mai slágerét, a Levitatinget itt a

0: don't call me up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Takarították a dobóteret, megáldották a szőlőtermést a kőlyuk tetői ültetvényen. Takarította a teret a Városgondozás Eger Kft. A cég napi rendszerességgel végez gépi söprés Eger főterén, emellett pedig rendezvényeket követően citromsavas oldattal megtöltött magas nyomású mosóval igyekszik rendbe tenni a dobószobor környékét. A legutóbbi munkálatokat pénteken végezték, számolt be erről a TV Eger riportja. Jubileumi 5. alkalommal kérte Isten áldását dr. Novák István, az egyetem delegált általános rektor helyettese a kőlyuk tetői szőlőültetvényekre, írja az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapja. Dr. Novák István kiemelte a hit és az ima fontosságát a nehéz időben, valamint elmondta, hogy nem csak a termést és annak dolgozóit áldja meg ma, hanem minden embertársunkat, kiemelten azokat, akiknek nem adatik meg a bőség. Hozzátette, hasztalan az emberi parkodása, ha nincsen rajta Isten áldása. A közös imádság egyúttal arra is emlékeztetett, hogy a termés bősége nem csupán az emberi munka eredménye, hanem Isten gondviselésének ajándéka is. A jelenlévők hálát adtak az elmúlt időszakért, és reménnyel tekintettek az előttük álló szüretre. A hevesi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya szeptember 2-án délelőtt lopásvétség miatt vett őrizetbe egy tiszanánai lakost, erről a polisz.hu weboldal számolt be. A nyomozók azzal gyanúsítják a 21 éves férfit, hogy szeptember 2-án hajnalban visszament korábbi büntetének helyszínére és újra feltörte annak a hevesi autómosónak a kasszáját, amely miatt egy nappal korábban már elítélték. Ezúttal is apró pénzt vitt el csupán. A rendőrök újra kihallgatták gyanúsítottként, majd a napokban gyorsított eljárás keretében bíróság elé állítják. Ismét szolgálatba álltak az iskola rendőrök a szeptemberi tanévkezdéssel. Az oktatási intézményekben nem csak tanácsadással segítik a pedagógusokat és a szülőket, de prevenciós órákat is tartanak a gyerekeknek a közlekedés biztonság és a bűnmegelőzés témájában. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. A vármegyében 110 iskolában 102 egyenruhás kezdte meg a munkát. Közösségépítő foglalkozással indította a tanévet a Dobó István Vármúzeum. Az Ostromra készült program sorozaton az újonnan alakult osztályok beilleszkedését, különböző a vár történetéhez kapcsolódó feladatokkal segítik a múzeum pedagógusok. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, csapadék sehol nem várható, feltámadhat a szél, 24-30 fokos csúcsokat mérhetünk, majd hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő éjszakon jelenhet meg, csapadék nem várható, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közötti, délután pedig 25 és 30 fok közötti maximumokkal. Csapadékra nagyobb eséllyel a jövő hét közepétől számíthatunk.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Jelentős számú önkéntes bevonásával indul egy innovatív kutatás a körömelváltozások és a vitaminhiány közötti összefüggés bizonyítására a Pécsi Tudományegyetem és egy magyar cég együttműködésében. A PTL közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy az általánosan elfogadott nézet szerint a köröm egészséges formáját és működését jelentősen befolyásolja a szervezet ásványi anyag és vitamin ellátottsága. Emiatt a köröm problémák esetén gyakran javasolják ásványi anyagok és vitaminok szedését. Ezek használata azonban a legtöbb esetben nem épül bizonyítékokra, illetve alkalmazásuk nem biztosít személyre szabott megoldást. A napokban induló vizsgálatok során arra a kérdésre keresik a választ az intézmény bőr, nemi kortani és onkodermatológiai klinikája és a Mediner Kft. Szakemberei, hogy a kozmetikailag zavaró körömelváltozások, valamint a szervezet ásványi anyag és vitamin hiánya között közvetlen összefüggés áll le fenn. Mivel a PTS szakemberei szerint a köröm állapota alapján következtetni lehet a szervezet belső működéseire, a vizsgálatokba 1000 olyan önkéntest vonnak be, akik körmükön esztétikailag zavaró elváltozást észlelnek, és kíváncsiak szervezetük ásványi anyag és vitamin szintjére. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alaptámogatásával megvalósuló kutatásba 18 és 60 év közötti önkéntesek jelentkezhetnek az interneten, akiknek legalább egy kézkörmükön kozmetikailag zavaró körömelváltozás, például felrostozódás, hullámosság, fehér vagy más színű elszíneződés látható. Az önkéntesek saját vizsgálati eredményeiket megtudhatják, így tudomásuk lesz arról, hogy van-e vitamin vagy ásványi anyag hiányuk, és hogyha van, akkor az milyen. A kutatás keretében végzett valamennyi vizsgálat a résztvevők számára ingyenes. A vizsgálat során összegyűjtött adatokból a kutatók összefüggést keresnek majd a körömmelváltozások jellege és a szervezet ásványi anyag és vagy vitamin állapota között. Hogyha valakinek mindez felkeltette az érdeklődését, további részletek az interneten.
1: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

duett, csak igazi mai sláger, mert 11 perce járunk már 5 óra után, szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 5-e van, a Lőrincek és a Viktorok, a névnaposok, sok boldogságot nekik, a legnagyobb kedvencek között pedig 2 óra és egy kis extra lendület, a Turn the Lights Off, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Shawn Mendest hozom, akit a világ egyik legkomolyabb divat cége választott modellnek. Jó kis fotók készültek, de jöhetne már egy új dal is Shawn Mendestől, csak halkan jegyzem meg. A nagy kedvenc viszont itt van, Shawn Mendes, és a There's Nothing Holding Me Back.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Esőre sokfelé kell ma számítani, de azért 26 fok lesz, holnap pedig úgy lesz 26 fok, hogy még különösebben eső sem, szóval hát azért egy egész kellemes hétvég áll előttünk. Időjárás tekintetében mindenképp, mellé pedig a legnagyobb kedvenceket válogatom, Train Drive By, a hírek után ezt indítom.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudásperceket hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A vízmegtartás volt a témája az egri erdészeti nyílt napnak, ítéletet hozott a járási ügyészség. A felelős vízgazdálkodásra és a méhek szerepére hívták fel a gyermekek figyelmét a 15. egri erdészeti nyílt napon az Érsekkertben pénteken, ahol interaktív játékos feladatok várták az óvodásokra és iskolásokra egyaránt. A cél pedig az volt, hogy testközelből mutassák be nekik a természetvédelem és az erdőgazdálkodás fontosságát. Számolt be róla a TV Eger riportja. Az egri járási ügyészség vádirata szerint egy büntetett elvéletű férfi rendszeresen bejárhatott egy sértett Eger melletti településre lévő otthonába, amikor 2026 májusában bement a záratlanul hagyott házba, észlelte, hogy a sértett nincs otthon, és az emeleti szobában lévő szekrényből több mint 1 millió forint készpénzt tulajdonított el. A járási ügyészség a különös visszaeső vádlottal szemben nagyobb értékre elkövetett lopás büntette miatt benyújtott vádiratában arra tett indítványt, hogy amennyiben a bűncselekmény elkövetését beismeri, a bíróság vele szemben 1 év és 6 hónap szabadságvesztés, valamint 2 év közügyektől eltiltást szabjon ki. A vádhatóság indítványa vagyonelkobzásra és arra is kiterjed, hogy a bíróság érdemben bírálja el a sértett polgári jogi igényét és kötelezze a vádlottat kártérítés megfizetésére. Az egri járási ügyészség vádirata szerint egy nő 2025. februárjában ismerkedett meg egy sértettel egy Egerhez közeli település piacán. Valótlanul azt mondta a sértetnek, hogy rajta és a lányán is rontás van, amit le tud venni. A helyszínen egy kisebb összeget kért a hölgytől, majd a későbbiekben telefonon egyeztettek. A nő azt állította, hogy a rontás levételéhez újabb szertartások szükségesek, ezért rávette a sértettet, hogy a bankszámlájára különböző összegeket utaljon át. 2025. februárjában és márciusában 5 alkalommal összesen közel 2 millió forint utalt át. A vádott hasonló módszerrel fél év alatt további 3 szemét tévesztett meg, a bűncselekmények rendszeres elkövetéséből tartotta fenn magát. A járási ügyészség a többrendbeli, nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás büntette miatt és más bűncselekmények miatt most benyújtott vádiratában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Továbbá azt is indítványozták, hogy a bíróság bírálja el a sértettek által bejelentett polgári jogi igényeket is. Tudatta dr. Kenézi Diana, sajtószóvivő ügyész. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, csapadék sehol nem várható, feltámadhat a szél, 24-30 fokos csúcsokat mérhetünk, majd hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő éjszakon jelenhet meg, csapadék nem várható, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közötti, délután pedig 25 és 30 fok közötti maximumokkal. Csapadékra nagyobb eséllyel a jövő hét közepétől számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, szépen lassan ráhangolódunk erre a szombatra, ez hozom az igazi mai slágereket, és várom az üzeneteket 0620 311 111, Kamrád indít, ez a Feel Alive a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép laza tempó után egy igazi mai sláger rádió egy DJ-től, Regán Lilitől, aki ezen a héten megint egy külföldi fellépés jelentett, bár egymás után jönnek neki az ilyen felkérések. Nagyon menő, az igazi mai slágere pedig a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hétvége legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Takarították a dobóteret, megáldották a szőlőtermést a kőlyuktetői ültetvényen. Takarította a teret a Városgondozás Eger Kft. A cég napi rendszerességgel végez gépi söprés Eger főterén, emellett pedig rendezvényeket követően citromsavas oldattal megtöltött magas nyomású mosóval igyekszik rendbe tenni a dobószobor környékét. A legutóbbi munkálatokat pénteken végezték, számolt be erről a TV Eger riportja. Jubileumi 5. alkalommal kérte Isten áldását dr. Novák István, az egyetem delegált általános rektorhelyettese a kőlyuktetői szőlőültetvényekre, írja az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapja. Dr. Novák István kiemelte a hit és az ima fontosságát a nehéz időben, valamint elmondta, hogy nem csak a termést és annak dolgozói tárgya meg ma, hanem minden embertársunkat, kiemelten azokat, akiknek nem adatik meg a bőség. Hozzátette, hasztalan az emberi parkodása, ha nincsen rajta Isten áldása. A közös imádság egyúttal arra is emlékeztetett, hogy a termés bősége nem csupán az emberi munka eredménye, hanem Isten gondviselésének ajándéka is. A jelenlévők hálát adtak az elmúlt időszakért, és reménnyel tekintettek az előttük álló szüretre. A Hevesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya szeptember 2-án délelőtt lopásvédség miatt vett őrizetbe egy tiszanánai lakost, erről a polisz.hu weboldal számolt be. A nyomozók azzal gyanúsítják a 21 éves férfit, hogy szeptember 2-án hajnalban visszament korábbi büntetének helyszínére és újra feltörte annak a hevesi autómosónak a kasszáját, amely miatt egy nappal korábban már elítélték. Ezúttal is apró pénzt vitt el csupán. A rendőrök újra kihallgatták gyanúsítottként, majd a napokban gyorsított eljárás keretében bíróság elé állítják. Ismét szolgálatba álltak az iskola rendőrök a szeptemberi tanévkezdéssel. Az oktatási intézményekben nem csak tanácsadással segítik a pedagógusokat és a szülőket, de prevenciós órákat is tartanak a gyerekeknek a közlekedés biztonság és a bűnmegelőzés témájában. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. A vármegyében 110 iskolában 102 egyenruhás kezdte meg a munkát. Közösségépítő foglalkozással indította a tanévet a Dobó István Vár Múzeum. Az Ostromra készült program sorozaton az újonnan alakult osztályok beilleszkedését különböző a vár történetéhez kapcsolódó feladatokkal segítik a múzeum pedagógusok. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, csapadék sehol nem várható, feltámadhat a szél, 24-30 fokos csúcsokat mérhetünk, majd hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő éjszakon jelenhet meg, csapadék nem várható, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közötti, délután pedig 25 és 30 fok közötti maximumokkal. Csapadékra nagyobb eséllyel a jövő hét közepétől számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és itt az első őszi hétvége. Remélem mindenki jól lehozta az első hetet, még ha ez nem is volt ilyen teljes hét a legtöbbek, tehát csak ilyen belerázódás, de hát azért ez már mégiscsak ősz, és azért nagy hőség nincs, de azért szerencsére még hidegre sem kell számítani. Én pedig arra gondoltam, hogy hozok egy igazi nyári kedvencet. Ez most jó fog esni. Katy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem nincs már olyan, aki nem tud arról, hogy jön újra a rádió egy konténer, hát ennél nagyobb bőrület tavaly nem volt, és na, hogy visszahozzuk óriási nyereményekkel egy kulcs, ami mindent nyit, csak itt a rádió egyen.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel és a hét legjobb pillanataival. Nem lesz Balázs kívánság műsorából részlet, pedig hát azért a hétfőn abból is lehetne bevágni ezt-azt. Nagyon menő volt. Na, viszont mondom, már csak egy óra is jönnek ők, addig viszont én válogatom a legnagyobb kedvenceket. Köztük lesz a következő órában Zara Larsson, de készülök Martin Garrix-el, Taylor Swift-tel és Loival is. Az igazi mai sláger a Get Lucky, ami nyitja a következő zenei óránkat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 200

0: 199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
2: Úgy hívd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termék katalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A vízmegtartás volt a témája az egri erdészeti nyílt napnak, ítéletet hozott a járási ügyészség. A felelős vízgazdálkodásra és a méhek szerepére hívták fel a gyermekek figyelmét a 15. egri erdészeti nyílt napon az Érsekkertben pénteken, ahol interaktív játékos feladatok várták az óvodásokra és iskolásokra egyaránt. A cél pedig az volt, hogy test közelből mutassák be nekik a természetvédelem és az erdőgazdálkodás fontosságát. Számolt be róla a TV Eger riportja. Az egri járási ügyészség vádirata szerint egy büntetett előéletű férfi rendszeresen bejárhatott egy sértett Eger melletti településre lévő otthonába, amikor 2026 májusában bement a záratlanul hagyott házba, észlelte, hogy a sértett nincs otthon, és az emeleti szobában lévő szekrényből több mint 1 millió forint készpénzt tulajdonított el. A járási ügyészség a különös visszaeső vádlottal szemben nagyobb értékre elkövetett lopás büntette miatt benyújtott vádiratában arra tett indítványt, hogy amennyiben a bűncselekmény elkövetését beismeri, a bíró vele szemben 1 év és 6 hónap szabadságvesztés, valamint 2 év közügyektől eltiltást szabjon ki. A vádhatóság indítványa vagyonelkobzásra és arra is kiterjedt, hogy a bíróság érdemben bírálja el a sértett polgári jogi igényét és kötelezze a vádlottat kártérítés megfizetésére. Az egri járási ügyészség vádirata szerint egy nő 2025. februárjában ismerkedett meg egy sértettel egy Egerhez közeli település piacán. Valótlanul azt mondta a sértetnek, hogy rajta is a lányán is rontás van, amit le tud venni. A helyszínen egy kisebb összeget kért a hölgytől, majd a későbbiekben telefonon egyeztettek. A nő azt állította, hogy a rontás levételéhez újabb szertartások szükségesek, ezért rávette a sértettet, hogy a bankszámlájára különböző összegeket utaljon át. 2025. februárjában és márciusában 5 alkalommal összesen közel 2 millió forint utalt át. A vádott hasonló módszerrel fél év alatt további 3 szemét tévesztett meg, a bűncselekmények rendszeres elkövetéséből tartotta fenn magát. A járási ügyészség a többrendbeli, nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalásbüntette miatt és más bűncselekmények miatt most benyújtott vádiratában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Továbbá azt is indítványozták, hogy a bíróság bírálja el a sértettek által bejelentett polgári jogi igényeket is. Tudatta dr. Kenézi Diana, sajtószóvivő ügyész. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, csapadék sehol nem várható, feltámadhat a szél, 24-30 fokos csúcsokat mérhetünk, majd hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő éjszakon jelenhet meg, csapadék nem várható, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közötti, délután pedig 25 és 30 fok közötti maximumokkal. Csapadékra nagyobb eséllyel a jövő hét közepétől számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Már 7 óra után járunk az első őszi hétvégén, és talán, hogy ezen a hétvégén is az igazi mai slágerek nálunk szólnak, hogy Purple Disco Machine-t választottam Ásdisszal és a Beat of Your Heart-tal, aki pedig üzenne 0620 300

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy friss rádió sikert választottam Loitól, a német énekestől, aki befűzte David Puentest, aki pedig egy német DJ producer, aki mindig azt mondja, hogy az erős dallam a legfontosabb, ha azt megtalálja egy dalban, tud belőle slágert csinálni, hát közösen megcsinálták. Loi, David Puentest és a Golden Summer itt a Rádió 1-en, itt csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Többrend a lilopás büntette miatt vettek őrizetbe egy tiszanánai lakost. A Mátrában és a Bükkben is nő a vadgázolás veszélye. Ősszel ismét megnyitja kapuit a kulturális programok előtt az Egri Dobó utca 28 szám alatti épülete a korábbi évtizedekig kihasználatlanul álló ingatlanban szeptembertől november közepéig kiállításokat, workshopokat, előadásokat, vetítéseket és beszélgetéseket rendeznek elsősorban helyi művészek és alkotók közreműködésével. A Hevesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya augusztus 29-én több rendbeli lopást büntet miatt vett őrizetbe egy tiszanánai lakost. A nyomozók azzal gyanúsítják a 21 éves férfit, hogy az elmúlt két hétben betört egy hevesi ingatlanba, majd egy boltból kétszer is árucikkeket vitt el, kétszer pedig meglátogatott egy autómosót is a városban, felfeszítette a kasszáját és több mint 100 ezer forintnyi apró pénzt vitt el, valamint rongálásával jelentős kárt is okozott. A rendőrök azonosították, majd elfogták a tolvajt, aki kihallgatott. Az ősz beköszöntével a Mátra és a Bükk erdeiben is egyre gyakrabban hallható a gímszarvas bikák jellegzetes bőgése. A látványos természeti jelenség azonban az autósok számára fokozott veszélyt is jelent. A nász időszakban megnő a vadmozgás, az állatok pedig váratlanul kerülhetnek az utakra. Különösen hajnalban, alkonyatkor és az erdős területeken vezető utakon érdemes visszavenni a sebességből az autósoknak. Régiónk ebből a szempontból különösen érintett, a Mátra és a Bükk nagy kiterjedésű erdőségeiben jelentős a vadállomány, a gímszarvas mellett ősszel vaddisznóval és muflonnal is találkozhatunk. A legfontosabb védekezés a sebesség csökkentése erdős bokros területen, erdőfoltokkal tarkított mezőgazdasági részeken és természetesen a vadveszélyt jelző táblák környezetében érdemes úgy megválasztani a tempót, hogy váratlanul felbukkanó állat esetén is legyen esély időben megállni. Különösen hajnalban és alkonyatkor kell figyelni az autósoknak, de fontos tudni, hogy a vad nappal is megjelenhet az úton. Érdemes az útpatkát és az út melletti növényzetet is folyamatosan figyelni. Ha pedig egy szarvas átszalad előttünk, ne induljunk el rögtön, jó esély van ugyanis arra, hogy az állatot továbbiak követik. A rendőrség kifejezetten azt tanácsolja, hogy várjuk meg, amíg az egész csapat áthalad. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, csapadék sehol nem várható, feltámadhat a szél, 24-30 fokos csúcsokat mérhetünk, majd hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő éjszakon jelenhet meg, csapadék nem várható, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közötti, délután pedig 25 és 30 fok közötti maximumokkal. Csapadékra nagyobb eséllyel a jövő hét közepétől számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A Taylor Swift a világ egyik leggazdagabb énekesnője, szerintem még ő is felhúzna a szemöldökét, ha meghallaná, hogy mi minden lesz a Rádió 1 konténerben, amit valaki kinyithat majd. Már persze, ha nyer hozzá kulcsot, akkor meg lesz az esélye. És aki megnézni a konténert, az legelőször hétfőn délelőtt 10 órakor már megteheti, mert bemutatjuk a Corbin Plaza főbejáratánál. Minden további info a radio1.hu-n.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekend-e, 10 órától pedig startol a Rádió 1 Top 50, az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével, szóval mindenki a lehető legjobb helyen van. Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
6: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Valami még hiányzik a suli kezdéshez, vagy már az őszi gardróbodat frissítenéd? Akkor itt a jó alkalom. Szeptember 9-én bevásárló szerda az Agria Parkban. Divat, ékszer, sport, kiegészítők, ajándék, könyv, játék és még sok minden, akár 50%-os kedvezménnyel. Szeptember 9 bevásárló szerda az Agria Parkban. Egy nap, amikor igazán megéri bevásárolni.
8: Megnyílt 60 legújabb autószalonja. Kényelem, stílus, Citroën. A Premium Autóház Kft. Új Citroën márka kereskedése megnyílt 60-ban. Nyitási kedvezményekkel és őszi ajánlatokkal várjuk. Látogasson el hozzánk még ma. Premium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. Premiumautóház.hu.
9: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9.

0: Ke is 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek, ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
1: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
2: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk? E pedig felraktam a Facebookra.
1: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
2: Neked meg hogy megy az étterem?
1: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
2: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
1: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
2: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
3: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
4: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
6: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szakmákkal ismerkedtek a fiatalok. Lökös István nevét viseli ezen túl a Felnémeti híd. Különböző foglalkozásokat próbálhattak ki a pályaválasztás előtt álló diákok az Eszterházy téren az idei szakmakör rendezvényen, melyen bemutatkoztak a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum iskolái és a rendőrség több alosztálya is, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Lökös István Széchenyi díjas irodalomtörténész nevét viseli ezentúl a Felnémeti Kovács-Sökab utcai Egerpatakon átívelő híd. Az elnevezést helyi civil szervezetek kezdeményezték, a névadásról pedig az egri közgyűlés döntött. Dr. Lökös István irodalomtörténész, szlavista, egyetemi tanár, a magyar irodalomtudomány kiemelkedő alakja volt, bár nem Felnémeten született, gyermek és ifjúkora szorosan kötődött a városrészhez, magát pedig mindig tőzsgyökeres felnémetinek vallotta. Különösen fontosak voltak számára a Felnémet hagyományai, utcái és terei, valamint az Egerpatak és annak környezete. Élete során mindvégig megőrizte a kötődését a városrészhez. Eger városa 2025-ben Proagria életműdíjjal ismerte el a munkásságát, pályafutása során számos további rangos elismerésben részesült, többek között megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is. A tervek szerint a Lökös István híd ünnepélyes avatását ősszel tartják meg a felnémeti civil szervezetek szervezésében. A büntető törvénykönyv szerint, aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak, vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az egri járási ügyészség vádirata szerint egy férfi 2026 áprilisában Kerecsenden az út mellett parkolt szabályosan az autójával, elindulásakor azonban nem adott elsőbséget az úton szabályosan közlekedő motorkerékpárnak. Így az autóval a motorkerékpár oldalának ütközött, melynek következtében a sértett az útról jobbra letért, és neki ütközött a közelihez kerítésének, majd a motor felborult és a sértett az árokba esett. A vétlen motoros a baleset következtében 8 napon túlgyógyuló bordatörést szenvedett. Közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt a napokban benyújtott vádiratában a vádhatóság pénzbüntetés elrendelésére tett indítványt a büntetlen előéletű férfival szemben. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, csapadék sehol nem várható, feltámadhat a szél, 24-30 fokos csúcsokat mérhetünk, majd hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő éjszakon jelenhet meg, csapadék nem várható, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közötti, délután pedig 25 és 30 fok közötti maximumokkal. Csapadékra nagyobb eséllyel a jövő hét közepétől számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Kóczi-Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Károsultak bejegyzésében osztotta meg valaki ezt a történetet, hogy mi történt. Azt gondolod ennél a történetnél, hogy kamu, és az első olyan sztori, vagy azon kevés sztorik egyike, amikor valamelyik légitárság pozitívan jön ki egy történetből. Mert hogy nem ott hagyta, nem szállásra kellett vinni, nem egy napot késett a gép, hanem megutaztattak egy középkorú pasit, akinek egészen elképesztő a története, mert hogy onnan indul, hogy ő el akart repülni Budapestről Krétára.
2: Igen.
1: Ugye?
3: Éva, így indult.
1: El akart repülni Krétára.
3: Kiment a repülőtérre, ám de ekkor
1: ő már a terminálban volt, amikor meggondolta magát, hogy ő nem akar repülni. Ő nem repül Krétára, ugye? Visszakéreckedett. Tehát valószínűleg majd már benn volt a terminálban, vagy már a folyosón állt, vagy már akár a gépen ült, de kitalálta, hogy ő nem megy Krétára, neki ebből elege van, ő nem utazik.
3: Uh-huh. Ilyenkor szólsz, hogy én mégse akarok
1: hogy
3: menni.
1: Nem akarsz elmenni.
2: Hogy ne, persze, mert le is kell húzni az utaslistáról. Tehát ő le is szedette magát az utaslistáról.
1: Igen, leszedette magát az utaslistáról, hogy ő nem megy.
3: Nem megy,
1: okay. Most, ha a gép még nem kezdett el felszállni, akkor semmi problémád nincs. Ugye a beszállásig te szerintem le tudsz állni. Ha már bent ülsz, az már jóval bonyolultabb.
2: Igen, ő már bent volt a gépben, de kijött. És utána lehúzotta magát az utaslistáról.
1: Igen. Majd. Ugye azt írja, hogy rátört egy olyan érzés, hogy mégsem kellene mennem. Kiment a géphez a betonra, nem folyosóról szállt be, megvárta, amíg a többi utas felszáll, ő pedig leült egy lépcsőre. Imádom a csávót, aki egyébként saját maga osztotta meg ezt a történetet. Figyelj, oda jött hozzám egy srác a földi személyzettől, megkérdezte, mi történt, én elmondtam neki, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy felszálljak-e vagy sem.
3: Figyelj az ember.
1: Próbált megnyugtatni és rábeszélni, hogy menjek, de végül úgy döntöttem, hogy mégsem utazom el.
2: Szép hely ez a Kréta. Olyan jó meleg van ott még.
1: Visszakísért a kapuhoz, ahol egy hölgy levette a nevemet az utaslistáról. Elköszöntünk, én pedig elindultam visszafelé a terminálba. Nagyjából a zongoráig jutottam, amikor megint rám tört a felismerés, csak éppen a másik irányból hirtelen azt éreztem, hogy mégis el akarok utazni. A sztori valid. Tehát a sztori tényleg megtörtént, egyébként utána néztünk. Sarkon fordultam, visszarohantam a kapuhoz, és közöltem, hogy meggondoltam magam, mégis felszállnék.
3: És nem küldtek el a picsába, már elnézést. Tehát 5 perccel ezelőtt legúzatod magad a listáról, mert meggondoltad magad, majd most megint meggondolod magad, hogy te mégis utazol.
2: Nekem azért fura ez a sztori, az egész, mert ennél sokkal kisebb cicózásokért is úgy vágnak le téged a gépről, és küldenek el azzal, hogy nem szórakozol, és itt tartod vissza, és majd persze várunk arra, hogy te megszült, hogy el akarsz menni Krétára, hát azt mondják, szevasz,
3: hát fia, amíg
2: hagyják, úgy, hogy itt csiki-csukiz.
3: Fia, amíg a gép nem szállt föl, a személyzet kint van,
1: még lehet, hogy tudnak varjálni.
3: Egyébként van rá lehetőség.
1: Igen.
3: Érted?
1: Visszament a kapuhoz. A hölgy azt mondta neki, hogy ez már nem ilyen egyszerű, mert addigra levettek az utaslistáról, nem mehetek csak úgy vissza a géphez, külön engedély kell a kapitánytól. Kisebb szervezkedés elindult, majd pár percben megjött az engedély, egy sárga mellényes reptéri dolgozó visszakísért a repülőt, én pedig elfoglaltam a helyem. Ha azt hinnéd, hogy itt a vége a történetnek, nem.
3: Mert ez eddig happy, ugye? Ez
1: eddig happy. Okay. Elindultak Heraklion felé, én pedig valamikor az út során azt az érzést kezdtem érezni,
2: hogy ez mégsem.
1: Hogy mi is lett volna az utazásom célja, és rájöttem, hogy az utazásom értelmét vesztette.
2: A csajhoz ment, szerintetek?
1: Hát valószínűleg itt valami szerelmi bánat volt, igen.
3: Azt a levegőben nem tudod, mert nincs térerőd. Tehát nem szakíthattak a levegőben.
2: Nem, csak nem. Hogy rájött, hogy mire oda... Tehát, igen. Hogy nem volt benne a biztos a döntésében, hogy ő ezt a csajt igazán aha. akarja.
1: Vagy a csaj nem ment el vele, és egyedül volt. És azt mondta, hogy amikor szállt a gép, ő már rájött arra, hogy ő nem akar Krétán maradni. Figyeld, az szorít, megőrült, ha nincsen. És ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni, mert hogy ő nem hajlandó leszállni a repülőről. Szerinted mennyire kecsős?
3: De várjál, se jegyed nincs, se semmit.
1: Semmit nincsen.
2: Visszafelé nem is veti jegyet ezek szerint.
1: Semmit nincsen. Szólt, hogy ő szeretne visszamenni a ezzel a repülővel, és oda ment egy légiutas kísérőhöz, és előadta neki ezt a történetet. Fontos, hogy visszafelé semmi jegye nem volt. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája. A Heraklion Budapest járatra visszafelé nem volt semmi, de rájött, hogy ő nem akar Krétára menni.
3: De
1: van ilyen történet?
3: És úgy, hogy egyszer már ugye megfordultál még Budapesten, aztán megint visszamentél, a levegőben most azt mondod, hogy én pedig haza akarok venni.
2: És leszállt a gép, és ő azt mondta, hogy nem szállok le a gépről, hanem ezzel visszajövök.
1: Azt mondta neki a vezető légiutas kísérő, hogy nagyon normálisan elmondta, hogy megpróbálnak segíteni, de ezt egyeztetni kell a légitársasággal, a kapitánnyal, a földi személyzettel. Ez valószínűleg egy belső vízeres írta ezt a levelet. Most már kezdek rájönni, tudod, hogy valaki, aki belül volt, írt egy ilyen pozitív levelet, ez a vízer. Hát milyen rendesek, te nézzek, elintézték. Hát ez nem lehet valid. Előfordult, hogy Héraklion le kell szállnom a gépről, ott ki kell fizetnem a visszautat, kapok egy beszállókártyát, majd valaki külön visszakísér a repülőhöz.
3: De ezt nem tudod időben sem megcsinálni.
1: Ennek azért volt jelentősége, mert a normál utasként esélye sem lett volna ugyanarra a gépre visszaszállni. Ha kiszállok, bemegyek a terminálba, végigmegyek a biztonsági ellenőrzésre, megpróbálok visszajutni a kapuhoz, addigra ugyanannak a géknek a beszállása már lezárul. Vagyis azt szerettem volna elérni, hogy hadd maradhassak a gépen.
3: Há, és adjanak egy repülőjegyet.
1: Igen. Gyakorlatilag lehetetlen lett volna visszajutni a gépre. Még másnap sem tudtam volna visszarepülni. Mindez egyébként úgy, hogy nem volt visszafelé jegyem. A vezető légutas kísérő azt mondta, hogy nyugodjak meg, megpróbálja megoldani. Azt is hozzátette, hogy ő helyzete még életében nem találkozott. Előreültettek az első sorba, és onnantól kezdve intézték nekem az egészet.
2: De miért tesznek ilyet? Tehát nekem egy kicsivel nagyobb a kézipodgyászom, mint ami.
1: 70 euróra büntetett meg a vizet.
2: 80 kilós utas meg ott maradhat az első ülésben.
3: Az egy szabály, hogy te nem vihetsz nagyobb, hogy hívják ott. Itt pedig van egy felmerülő eset, amit szeretett volna megoldani a légiutas kísérő.
2: Na most, ha azt mondjuk, hogy ez egy valid történet, akkor te pánikrohamot kaphatott a hapsi, és azt mondta rá,
1: nem tudod megfejteni, kettős. Ilyen bizonytalan, ilyen otthon. Mondjuk úgy, hogy döntési fáradtságban
2: szenvedett.
1: Kiürült a gép, a személyzet elkezdett pakolni, leültették az első sorba, és folyamatosan mondták, hogy legyek nyugodt, intézik a dolgot. Val ilyen. A személyzet elkezdte intézni. 10 perc mellett megjelent a földi kiszolgálás egyik munkatársa, kezében ott volt egy Héraklion Budapest beszállókártya. Persze!
3: Amit ki se kellett fizetnem.
1: Úgy, hogy a repülőgépből egyetlen pillanatra sem kellett kiszállnom. Nem kellett visszamennem a terminálba, nem volt biztonsági ellenőrzésem, semmi. Ennél is jobban meglepett. A visszaútért egyetlen forintot se kellett fizetnem, egyszerűen elintézték nekem. Ez egy vízió, ez egy álom, ez egy
3: nem volt például visszajegye. Tehát ő csak kifelé.
2: Ő csak oda ment, lehet, hogy a csajhoz ment, és azt gondolta, hogy élünk majd boldogan együtt, igen, a Héraklioni csajjal.
1: Nem sokkal később elkezdtek beszállni Budapestre tartó utasok, én pedig ott ültem ugyanazon a repülőgépen, immár érvényes beszálló kártyával. Közben még arra is volt lehetőség, hogy a kapitánnyal vár csak néhány szót.
2: Sőt, te nem lehet, így a vize... a kalapját is.
3: Beülhettem a pilótafülkét, és mentünk egy kör.
1: Teljesen irreális. De mi van igaz? Vagy mi van akkor, ha a légitársaság rájöttek, hogy kell a pozitív kampány, meg a PR, és írtak egy ilyen történetet?
2: Na, de akkor innentől kezdve én azt mondom, hogy neki, ő visszajöhetett a múlt héten ingyen, akkor engem is engedjenek vissza.
1: Jövő héten küldjük egy Zsültes Szalonikibe. A menet az, hogy nem szállhatsz ki.
3: Nem nyaralgatunk, Zsül.
1: Kimész, és nem akarsz leszállni, ragaszkodsz az első üléshez, fogod a kézipodjászt, és azt mondod, már pedig nem szállok.
2: Hiperventilálsz, kicsit sírsz, és azt mondod, hogy engem nem vár itt senki, és vissza akarsz jönni. Kipróbáljuk.
1: A személyzet egyetlen pillanatig nem éreztette velem, hogy kellemetlen vagyok, hogy feltartom őket, nem oktattak ki, nem forgatták a szemüket, végig türelmesek voltak, szokatlan volt a helyzet, de mindent megoldottak. Lehet az XY légitársaságot kritizálni? Van, amikor valamit rosszul csinálnak. De az ilyennek is hangot kell adnunk, hogy érezzék, hogy van azért itt pozitív történet is. Mondom, ez a belső kommunikációban megíratták az AI-jal.
3: És pont volt egy szabad hely, nem kellett levenni a csomagját a csávónak, vagy mi kézipodgyászal utazol ki úgy, hogy nincs visszarepülőjegyed.
1: De hát fulibuknál az kész, az tele van a könyv. Tehát az,
3: igen, oda nem ülhetsz a pilóta ülébe.
1: Az tubiknál áldog át, az a sósmogyorót hoztad.
2: Leül a WC-re.
1: A légitársas megerősítette, hogy valóban megszervezték az érintett utas hazamenetét szükséges jegyet. Elmondom nektek, mi van. Megint lement a nyár. Sokan megrángatták a vizet, fölültették valakinek a mutarját, mondták neki, hogy akkor fogd meg a bőröndödet, Erika vagy Aranka, és írtak ebből egy akkora PR cikket, mint a húzat. Nem? Ugyanez a légitársaság. Én el tudom inni, én vagyok ilyen jó. Ott hagysz 200 embert 3 napra hidegélelem nélkül, de megszervezi Józsika bizonytalan utas haza, úgyhát úgy, hogy se beszállókártyája. A hülye azt sem tudja, hogy el akar-e utazni. Igen. Hülye, mint a seggér, tehát fogalma nincs, hogy akar-e nyaralni, és még a pilótával beszélgetve hazahozzák.
3: Hát az a baj ezzel, hogy akkor innentől kezdve, ha ez egy PR cikk, innentől kezdve mindenki erre fog hivatkozni, akkor ez öngól, gyerekek. Hát nem?
1: Vagy csak egy gesztus, amit egyszer kijátszottak és megcsinálták. Nem?
2: Ha valid a történet, akkor valószínűleg olyan idegállapotban lehetett az ember, de az az igazság, hogy...
1: A férfi 12-8-kor törölte a posztját a nyilvános csoportból.
2: Kitörölte, igen. Kicsekkolt. Kerestem, mondom, nem találtam meg.
3: Hát valószínűleg kiutazott
1: Krétára. Valószínűleg hierakliumban bolyong a csávó, fogalma nincs, hogy akar itt lenni, vagy nem, de egy másik éppen elment, azóta nem találják.
2: De az se stimmel, hogyha azt mondod, hogy ez az utas nagyon zavarodott volt, akkor miért hagyták a gépen?
1: Nem volt,
2: egy nagyon zavarodott utas, az potenciális veszélyforrás. Nem, azt inkább eltávolítom, mint hogy fenntartom a gépen.
1: Nem, hát akkor tényleg az a folytatás, hogy leszállt Budapesten, és elment utána Kalocsára, és elkötött egy Cessnát. Annyira berágott ez a történet. Elkötött egy Cessnát, és megtámadta Paksot. Ez még lehet egyébként, igen. A csávó a posztban mellékelte a beszállókártyát is befotózva. Tehát akkor neki ott volt a beszállókártyája. Tehát valid a sztori, mármint, hogy legalábbis egy beszállókártyát lefotózott.
2: De az nem biztos, hogy utazott is vele. Felszállt, visszaszállt, visszajött. Tehát az már nem biztos, lehet, hogy volt egy beszállókártyája. Ja, visszafelé is volt beszállókártyája?
1: Visszafelé, igen. De a légitárság miért erősítene meg egy olyan sztorit, ami nem volt? Lenyilatkozni, hogy nem, azért ilyen a légitárságnak nincs, lehetőségünk nincs megszervezni egy utas hazaútját, mindenki a saját felelősségére. Tehát ha ez nincs ez a sztori, biztos, hogy nem erősíti meg a vizer, hogy már pedig ezt mi elintéztük. Érted?
2: Hova utazunk? Kinek mi a vágya? Melyik repülőteret akarjuk látni? Legalább a kifutóról?
1: Zsűl Tesszaloniki, de nem száll le. De már felszállni se akar.
3: Ne, akkor már küld olyat, a leghosszabbra küldj.
1: Jó, azt jó, Peking.
3: Dubaj. De az nincs izé.
1: Budapest, Sydney, de nem szállsz le Sydney, mert haza akarsz jönni.
2: Tudjátok, hogy emeljük a tétet, játsszuk el a Ryanair-re is, hogy ők is ilyen jó fejek-e.
1: Igen. Gondold, egy ilyen ember hogy él, hogy dönt? Te nem? Tehát útközben rájöttem, nem akarok Krétára menni.
3: 2 órán belül 4 döntés. Megyek, nem megyek, visszajövök.
1: Nem szállok rá, haza akarok jönni, igen. Azért úgy előbb-utóbb érdemes felnőni, nem? Szembenézni a problémákkal, megoldani. Tehát előbb-utóbb azért ez elkerülhetetlen, hogy az ember felnőjön.
2: Nem tudhatjuk, mi történt ott.
1: Ne, persze. De jó, ha ez valid ez a sztori, akkor a vizernek le a kalappan.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Let's go! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind

0: kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több rendeli lopás büntette, miatt vettek őrizetbe egy tiszanánai lakost. A Mátrában és a Bükkben is nő a vadgázolás veszélye. Ősszel ismét megnyitja kapuit a kulturális programok előtt az Egri Dobó utca 28 szám alatti épülete, a korábbi évtizedekig kihasználatlanul álló ingatlanban szeptembertől november közepéig kiállításokat, workshopokat, előadásokat, vetítéseket és beszélgetéseket rendeznek elsősorban helyi művészek és alkotók közreműködésével. A hevesi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya augusztus 29-én több rendbeli lopást büntet, miatt vett őrizetbe egy tiszanánai lakost. A nyomozók azzal gyanúsítják a 21 éves férfit, hogy az elmúlt két hétben betört egy hevesi ingatlanba, majd egy boltból kétszer is árucikkeket vitt el, kétszer pedig meglátogatott egy autómosót is a városban, felfeszítette a kasszáját és több mint 100 ezer forintnyi apró pénzt vitt el, valamint rongálásával jelentős kárt is okozott. A rendőrök azonosították, majd elfogták a tolvajt, aki kihallgatott. Az ősz beköszöntével a Mátra és a Bükk erdeiben is egyre gyakrabban hallható a gímszarvas bikák jellegzetes bőgése. A látványos természeti jelenség azonban az autósok számára fokozott veszélyt is jelent. A nász időszakban megnő a vadmozgás, az állatok pedig váratlanul kerülhettek az utakra. Különösen hajnalban, alkonyatkor és az erdős területeken vezető utakon érdemes visszavenni a sebességből az autósoknak. Régiónk ebből a szempontból különösen érintett, a Mátra és a Bükk nagy kiterjedésű erdőségeiben jelentős a vadállomány, a gímszarvas mellett ősszel vaddisznóval és muflonnal is találkozhatunk. A legfontosabb védekezés a sebesség csökkentése erdős bokros területen, erdőfoltokkal tarkított mezőgazdasági részeken és természetesen a vadveszélyt jelző táblák környezetében. Érdemes úgy megválasztani a tempót, hogy váratlanul felbukkanó állat esetén is legyen esély időben megállni. Különösen hajnalban és alkonyatkor kell figyelni az autósoknak, de fontos tudni, hogy a vad nappal is megjelenhet az úton. Érdemes az útpatkát és az út melletti növényzetet is folyamatosan figyelni. Ha pedig egy szarvas átszalad előttünk, ne induljunk el rögtön, jó esély van ugyanis arra, hogy az állatot továbbiak követik. A rendőrség kifejezetten azt tanácsolja, hogy várjuk meg, amíg az egész csapat áthalad. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, csapadék sehol nem várható, feltámadhat a szél, 24-30 fokos csúcsokat mérhetünk, majd hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő éjszakon jelenhet meg, csapadék nem várható, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közötti, délután pedig 25 és 30 fok közötti maximumokkal. Csapadékra nagyobb eséllyel a jövő hét közepétől számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tegnap volt egy történetünk, és ennek próbálunk utána járni. Ugye, mi nagyon szeretjük ezt a sztorit, tegnap hosszasan beszéltünk róla, egy magyar utas kigyilkolta a Wizzair logisztikai mátrixát, és ingyen visszahozták Krétáról, úgyhogy ő nem akart elmenni Krétára, elment. Mielőtt kapcsoljuk a Wizzair kommunikációs vezetőjét, azért mondjuk el, hát, ha valaki nem hallott, hogy mi volt a tegnapi sztori, mert egészen megdöbbentő.
1: Minden idők legbizonytalanabb utasa. Tényleg, győztese, azt hiszem.
0: És ugye a repülés azért sokszor miről szól, az általában végtelenül kiszámítható szabályokról, megveszed a jegyet, becsekkolsz, biztonsági ellenőrzés, beülsz a jegyre, felszállsz, leszállsz, és meg is érkeztél. Aztán jött egy magyar utas, és azt mondta, ezt a mátrixot ő áthúzza, legyilkolja a Wizzair alkalmazottakat, és a menjek vagy maradjak típusú határozatlanságot olyan szinten fejlesztette tökére, hogy ez egyfajta művészi szint, de tényleg. Ugye mi történt, csak röviden, hát ha valaki tényleg tegnap nem hallotta, volt egy utas, ment egy gép ugye Krétára. Heraklion a Krétára indult. És ő ugye elbizonytalanodott a kifutó pályán, miközben sétált a géphez, hogy nem akar repülni. Ő nem akar elmenni.
1: Leült a lépcsőre.
0: Leült a lépcsőre, üldögélt a lépcsőn, a személyzet visszakísérte, tették, vették magukat, oké, akkor leszették a csomagját, ez az ide. Majd ott még ugye a váróba kitalálta, hogy akkor ő lehet, hogy mégiscsak menne.
2: Mégiscsak jó ez a Kréta, gyerünk!
0: Ő mégiscsak megint tetvett a személyzet, megint beszéltek a pilótával, újra becsekkolták, újra átment ezen az egészen, fölültették a gépre. Ugye? De ez már volt egy ilyen, egy másfél vagy egy órás hercehurca. Ezt egyébként maga az utas osztotta meg ugye a fapados károsultak a Facebook oldalán, így van. Visszakísérték a hölgy, egy vizeres levette az utaslistáról, elköszöntek, ő kitalálta, hogy menne, visszarakták az utaslistára, és elindultak Heraklion felé. Az út során neki meg eszébe jutott, hogy értelmét vesztette az utazás célja.
2: Mégse
0: akar menni Krétára, és azt mondta, hogy ő nem akar Krétán maradni, ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni. Nincs ilyen.
2: Ez
0: a sztori nincs.
2: Itt ugye ez logisztikailag megoldhatatlan, ugye?
0: Igen.
2: Nem lehet olyat, hogy leszállsz, akkor intézel jegyet, visszaszállsz, mert addigra elmegy a repülő. Mit csinált ekkor?
0: Ezt ő kitalált, hogy ő ott maradna a gépen.
2: Nem szállok élet.
0: Ő nem száll le a gépről. Oda ment a vezető légiutas kísérős, előadta neki a történetet, nem volt jegye visszafele, azt se értem, hogy nem volt, de valószínűleg hosszabb időre maradt volna, mint kiderült egy nőnél. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája, semmilyen nem volt a Heraklion Budapest járatra, normálisan elmondta, megpróbálnak rajta segíteni, és végül is a kapitány megengedte, hogy ugye hát ő tulajdonképpen leszállt ugyan a Heraklionba, ő viszont nem szállt ki a repülőgépből. Hát ezt így olvasod, és azt mondod, ez nincs ez a sztori. Megvárta, amíg az összes utas leszáll, kiürült a gép, személyzet elkezdett pakolni, neki pedig mondogatta a személyzet, hogy legyen nyugodt, mindent meg fognak oldani. És ült az első sorba egy kis táskával az ölébe. Van ilyen? Hát ez a sztori nincsen, de tényleg.
1: Hát főleg úgy, hogy pontosan tudod, hogy a fapadosoknál mindenért pénzt kérnek, nagyon-nagyon szabályozottak.
0: Szigorúak.
1: Nagyon szigorúak, tehát nincs olyan, hogy elírsz egy betűt a nevedben, amikor becsekkolsz, és fizetned kell azért, hogy átírd a nevedet, tehát hogy mindenért.
0: Igen, de
1: nincs, hogy fogod magad, és visszafordulsz a géppel, és ott maradsz.
0: Meg ugye nem csak a fapados, hanem szerintem a reptéri szabályozás is kemény. Hogy a reptére minden utasnak ki kell szállni a gépből. Tankolják, balesetvédelmi előírások, tehát hogy tényleg nagyon sok minden van. De azt mondta a Wizzair személyzete, hogy maradjon. Ott ült a repülőgépen, majd egyszer csak megjelent a földi személyzetből egy kiszolgáló ember a beszálló kártyájával, és hozta a Heraklion Budapest jegyet neki kinyomtatva.
2: És azt mondta, hogy uram, jó utazás, megvagyunk.
0: És megvagyunk. Visszajött. És visszajött a csávó. Hát nincs ilyen. Hát minden idők legbonyolultabb utasa. Teljesen szürreálisnak tűnik, és ugye több újság fenntartásokkal kezelte a történetet. Tehát megint hát, a 444, ja. ez lehet, hogy nem valid ez a sztori. És
2: sokan már PR cikkre gyanakodtak, hogy a Wizzair maga generálta ezt a sztorit.
0: Igen.
1: De már tegnap elmondtuk, ugye, hogy a Wizzair, bár akkor még nem volt megszólaló, de hogy a Wizzair az azt mondta, hogy ez egy valid történet, tehát ez tényleg megtörtént. És ugye hozzátartozik a történet, hogy mi megkerestük a Wizzairt, éppen szabadságon van a szóvivő, de helyette megjelent a kommunikációs igazgató.
0: A kommunikációs igazgató, igen. Az András, aki elmondja, hogy mi történik, mert ugye arra gondoltunk is, hogy gerilla marketing, ugye? Tehát, hogy én beírok valamit egy Facebook csoportba, a Wizzair ezt megcsinálja, vagy nem, de tök jó reklám ez a légitársaságnak. És elmondták, hogy nem, higgyük el, hogy ez valóban megtörtént, és mindjárt elmondják, hogy tényleg megtörtént velük ez az utazás, ez az ember, és kiderült, hogy valamilyen nőügy van a dologban.
1: Igen.
0: Elvileg ő valami nőhöz ment volna.
2: Úgy ment nőhöz, az, hogy ez valószínűleg ugyanaz az átverés, amit már ezerszer hallottunk.
0: Igen.
2: Valaki ugye belógatta a hintát, a hintába beszálló fiatalember elküldött egy rakat pénzt.
0: Ez milyen sztori.
2: És amikor már ott álltál a reptéren, és próbáltad elérni a csajt, hogy kicsi, megyek Krétára, ugye ott lesz... Soha többet.
0: A csaj felszívódott, és nem volt pénzed, nem akartál Krétán maradni, és nem volt csaj se sehol.
1: És a repülőgépen jöttél rá, hogy meg.
0: És a repülőgépen rájöttél, igen, hogy ez magányos leszel Krétán, mert senkit nincs ott, igen. Na, itt van Radó András, a Vízer kommunikációs igazgatója. Hello András, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: De mit szóltál először, amikor meghallottad ezt a történetet?
3: Hát leraktam a telefonomat egy picit, miután olvastam, és hát most már majdnem egy évtizeddel légi közlekedésben vagyok, de ilyen emléke én se találkoztam. Meglepődtem.
0: A világ legbizonytalanabb utasa, mondhatni tulajdonképpen, nem? Tehát a ti Matrixotokat azért eléggé áthúzta, mert hogy azért ez nem jellemző, ami történt.
3: Hát nem jellemző, igen, elég bizonytalannak tűnt az utas, de megoldottuk a végén, és hazahoztuk, ahogy ezt szerette volna. És talán ilyen esetben ez a legjobb, hogyha valaki ennyire bizonytalan, és ennyire nem szeretne repülni, vagy nem szeretne ott maradni valahol, akkor talán mindenkinek ez a legjobb.
2: Na de várjál, itt nem arról volt szó egyszerűen, hogy nem szeretne ott maradni. Tehát a sorozat úgy nézett ki, hogy megyek, nem megyek, megyek, maradok, nem maradok, visszajövök.
0: Igen,
2: tehát itt ti hatot ugrottatok, hát azért ez nem egy ilyen egyszerű sztori.
3: Hát nem egy egyszerű sztori, nekünk is időbe telt, mire kigoboztuk a dolgokat és a történéseket. De úgy volt, ahogy az úr azt leírta a posztjában, és hát a személyzet szerintem fantasztikus munkát végzett, hogy ilyen gyorsan elintézte, hogy legyen hazafele jegye. Ugye mi körülbelül 35-40 percet töltünk a földön, ez alatt a személyzet átvizsgálja a repülőgépet, hogy nem hagytatok-e ott valamit, nem maradt-e ott valamilyen dolog, aminek nem kéne ott lennie, megtankolják a gépet, a pilóták körbejárják a gépet, megnézik, nem ütöttünk el madarat mondjuk leszállás közben, és közben az utasok kiszállnak, az új utasok pedig beszállnak. És ennyi idő alatt sikerült ezt a budapesti központtal egyeztetve, és a helyi krétai földi kiszolgáló csapattal megoldani. És ahogy mondtátok, az előbb megkapta az úr a jegyet.
1: De mi látszott ezen a fiatal emberen, hogy ennyire megesett rajta mindenkinek a szíve? Tehát azért ez a fajta rugalmasság nem jellemző úgy általában a fapadosokra. Azt mondják, szállj le, aztán old meg.
3: Én azt merem mondani, hogy a Vízerre talán jellemző ez a fajta rugalmasság elég sok területen. Az úr a kollégáim beszámolója alapján nagyon kedvesen, nagyon udvariasan elmagyarázta, hogy ő úgy döntött, hogy szeretne visszajönni. Ilyenek egyébként nagyon ritkán, kicsit más esetben, de előfordulnak. Például, amikor valakinek olyan egészségügyi baja lesz útközben, ami miatt nem tud, vagy nem szeretne ott maradni, akkor erre is a megoldás, hogy valahogy visszahozzuk. Ha nem Európán belüli járatról van szó, tehát az egyik vége az Európai Unión kívüli, és nincs valami olyan papírja, nincs meg az összes megfelelő papírja, hogy beengedjék az országba, akkor vissza kitoloncolják, vagy nem engedik be az országba, ilyenkor is vissza kell hozzuk. Tehát azért ez nem teljesen precedens nélkül valakit ugyanazzal a járattal hazahozunk, de mondjuk ilyen csiki-csuki, ami itt történt, ilyen még valóban nem volt.
1: És akkor kifizettetik vele a vételárat? Tehát neki ezért a visszafelé útért kellett utólag fizetnie?
3: Nem tudok minden részletről nyilatkozni, mert vannak egyrészt biztonsági okokból és bizalmassági okokból, nem tudok mindenre válaszolni, de mi ezt az úrral el fogjuk intézni.
0: Ez egyszerűen, hogy volt hely a gépen, tehát az is nagy mászdi, ugye? Meg hogy a földi kiszolgáló személyzetbe belemen, mert ugye vannak szabályok, hogy le kell szállni a gépről, megtankolják a gépet, nem lehet utas tankolás közben a gépen. Tehát azért itt van egy csomó olyan követelmény, amire nem is ti vagytok hatással, hanem maga a reptér, meg a reptér szabályzata.
3: Így van, szerencséje volt az úrnak, hogy volt hely a gépen valóban, hát nem lett volna hely, hogy nyilván nem hozzuk haza, hiszen akkor azok az utasok, akik azzal a járattal jöntek volna haza, előnyt élveztek volna. Nem minden reptéren van tiltva, hogy tankolás közben az utasok a fedélzeten maradjanak, illetve a biztonsági ellenőrzés alatt az egyik kollégám ezzel az úrral maradt, míg a többiek ellenőrizték a repülőgépet. Tehát ilyen azért ezekre a szabályokra figyeltek a srácok, hogy biztos, hogy szabályszerűen és a szabályokat követve történjen minden.
2: Okot mondott az ember, hogy miért volt a hezitálás már kifelé, és miért jött végül is vissza?
3: Én nem mondanék többet annál, mint amit leírt a posztjában, de ahogy az előbb is mondtam, nagyon kedvesen, nagyon udvariasan, nagyon értelmesen elmondta az ő szituációját.
2: Aha.
0: Azok az lehet, amiről uh-huh. beszéltünk, igen, hogy eltűnt a nő és eltűnt a pénz. És már csak ő maradt. És úgy már nem olyan jó kritán lenni.
3: És a pilóták meg tudtak a központ, bocsánat, a pilóták tudtak a központtal, van egy olyan rendszer a repülőgépen, amivel tudnak a központtal tulajdonképpen csetelni, és akkor ott megkapták azokat az utasításokat, amik lehetővé tették, hogy megoldják.
0: Ja, már hogy a Wizz központ és a pilóták között van kapcsolat.
3: Így van. Természetesen egy folyamatos kapcsolat van, és van egy ilyen csetszerű, és akkor ki tudják nyomtatni, mint egy blokkot, és ott megjön az üzenet.
1: Aha. Az, amikor eljön az üzenet. Ezt nem hiszed el, mi történt.
0: Itt ül egy csávó, nem akar leszállni. Előbb nem akart felszállni. Mit csináljunk vele? Igen. Jó, ez mindenképpen azért ez pozitív színben tüntet föl benneteket, ez jól jött szerintem, meg tök jó a sztori, meg tök kedves, tehát hogy így azt mutatja, hogy a légitársaságoknak is néha van lelke. Ez egészen megnyugtató. Azért ránk utasokra nézve, hogy ezt ő ráadásul így kiírta, tehát hogy ezt nem is ti írtátok ki, hanem ezt ő így magától kiírta.
3: Abszolút, és a Feri mondtad az előbb, hogy azt gondolták sokan, hogy ez egy gerilla marketing akció volt. Én nagyon sok telefonhívást kaptam, hogy mennyit fizettetek ezért a történetért, hogy ez így megjelenjen, semennyit. Tehát ez tőlünk teljesen független, ez tényleg így történt, ahogy az úr leírta.
1: Hát gerilla lenne, én is ezt mondanám.
0: Igen, most a Ryanair ingyen fog utaztatni óvodás csoportokat. Valamit csinálni kell, az EasyJet, nem tudom, nyugdíjasokat köröztet majd Budapest felett két napon keresztül.
1: A Ryanair hazahozza a Wizzert.
0: Igen. András, nagyon köszi, örülünk, hogy beszéltünk. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Azért gyerekek, ha tényleg nő miatt ment, az milyen durva. Tehát kifizetsz egy csomó pénzt, eltűnik a lóvé, ugye? Eltűnik a nő is, és rájössz, hogy nem akarsz már ott maradni. Se pénz, se nő. Azért az kemény.
1: Arról csinálhatnánk egyszer egy témát, vagy akár most, hogy az életed nagy felültetései.
2: Kedves barátom, pont pár héttel ezelőtt járt így hosszas csetelmet.
0: Beráfutott a csetre.
2: Meg volt az első randi lehetősége, étterem, emberünk ott grasszált már az étterem előtt fél órával, mert egy úriember, hogy megvárja a csajszit, és a csajszi törölte magát mindenhonnan, ahol
0: ezeket a ghostingolásokat nem értem.
2: És eltűnt. Úgy tűnt el a csaj, hogy se híre, se hamba. Ráadásul ugye egy ilyen párkereső chat felületen beszélgettek csak, tehát még telefonszámot sincs hozzá.
0: Igen, valószínűleg fél találkozni, addig izgi, amíg ez nem lesz konkrét, és ahogy konkrét, annyira megijedt, hogy egyszerűen ghostingol. Régebuliban azt mondtam, kimegyek WC-re, mire rájött, hogy nem jövök vissza, már otthon mostam a fogam. Oké, de az buliból eltűnni, az még nem egy személyes randi, tehát azért az úgy még rendben van. Németben éltünk 2 éve, reggel puszi, szeretlek, ölelés, mire hazaértem délután munkából, lakás kipakolva, jegygyűrű asztalon. Se egy levél, egy üzenet. Teló és Facebook letiltva. Na így lett vége egy 5,5 éves kapcsolatomnak.
2: Na, szóval, hogy 5,5 év nem érdemel annyit, hogy leülsz, és azt mondod, hogy figyelj kicsim, elég volt, nem megy, puszi, szia.
0: Igen, tehát azért hazamész, és le vagy tiltva, ki van pakolva, a kecó, le van rakva, jegygyűrű, paja írta. Akkor... Tehát akkor ez csaj volt, tehát ez csaj csinálta meg.
2: 5,5 év, akkor itt van a sztori. 2024. szeptemberében a férjem 12 év után feleségül vett, akkor már 10 éves volt a kislányunk, ekkor történt egy megcsalás, ez kiderült meg minden, és a csávó mindenkit tiltott a családból, eltűnt, 13 évet törölt ki így az életéből, és azóta sincs meg.
0: Ne csináld!
2: 13 év, érted?
0: De a gyerek életéből
2: és
0: is mindenki...
2: Mindenkiéből. Tehát ott hagyta a gyereket, a családot, mindenki...
0: De nem lehet, hogy meghalt. Nincs ilyen, hogy valahol fekszik ez a csávó azóta.
1: Te rohadt mérges vagy, és akkor meghalt.
0: Szerencsétlen, hogy fekszik egy árakban.
2: Lehet.
0: 13 év után valaki úgy szívódik föl. Ne csináld. Ez egészen megdöbbentő. Hogy élnek emberek? Bocsi, hogy 4 hónapig gosztoltalak, elhagytam a töltőmet, amúgy ma este mit csinálsz? Küldte valaki idézőjellel, tehát valószínűleg ez is megtörtént vele. Ranisztam egy lányzóval, 6 órán keresztül beszélgettünk, flörtöltünk, nevetgéltünk, aznap este együtt aludtunk, tiszteletben tartva, hogy ne siessük el a dolgot, nem történt semmi, ha olyan harmónia volt, ami kicsit érthetetlen, nagyon jól megvoltunk, hazavittem, azóta se hallottam róla semmit, szállunk egymástól. Jó, tehát az egyik fél úgy gondolja, hogy élete estéje, a legnagyobb este, óriási, micsoda harmónia, úristen, mennyire együtt vagyunk, a másik oldalán kész, kirakod 5 utcával arrébb, és ha soha a büdös életben nem halasz róla többet. Na, itt mi megy el? Érted? Tehát itt is tök máshogy.
2: Hát valószínűleg csak te érezted a nagy harmóniát, lehet, hogy ő tök kellemetlenül érezte magát egész este, és azért tűnt el.
0: Igen. Igen. Két randi után én nem ghostingoltam valójában a srácot, de ő nem állt velem többet szóba, miután engem elvittek a rendőrök egy foci meccs után, 72 órát órát tartottak benne, telefon kikapcsolva végig, nem értem. Nem hittem, miután kérdezte.
1: Na, ennél jobb sztorit találj, kis pofát.
0: Igen, de az, hogy csaj volt, mert pasi nem hitte el, tehát a csajt vitték be, érted, két napra, vagy 72 órára azért az ugye erősebben a formában.
1: Ne panaszkodjatok, nektek legalább írnak a csajok.
0: Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: élete kulcsát, a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak.
7: 40, 50, 60, 70, 80.
6: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
8: Olyan éhes vagyok. Rendeljünk valamit?
9: Nézzük meg a pizzákat!
8: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
9: Intézem, a vacsora megrendelve.
8: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
10: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
11: Szia Laci, sajnos tudok.
10: Ennyire azért ne legyél lelkes.
11: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
10: Ja, hát nem hirdeted?
11: De, online állandóan.
10: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
12: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám kukac rádió1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: Számon.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió 1.
2: Indul a slágerlista.

ez a Top 50 2026. 36. hetén Európa, Amerika és Rádió 1 kedvenceivel. Szép hétvégét mindenkinek, én Györke Attila vagyok. 50. helyen Ray Dalton indított, ez volt a Do It Again. 49. állok Eva Max és a Car Keys. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében a 48.

42. helyen zenél Teddy Swims, ez volt a The Door. A 41. helyezettel folytatom. Better Times, Rádió 1-es újdonság Robin Schulztól, ami tulajdonképpen egy üzenet azoknak, akik éppen padlón vannak. Tehát nem egy egyszerű, minden szép, minden jó dance dalról van szó. A szöveg alapja az, hogy lesznek rosszabb és jobb időszakok is, de mindig lesz valami, ami tovább vezet. Better Times. Új Robin Schulztól a Rádió 1-en a 41.

0: Rádió egy top 50. A 34.
1: A dal, a Dracula, amin maga a készítő Tame Impala is meglepődött, mármint azon, hogy milyen jó kis popslágerré nőtte ki magát. Az egyszemélyes zenekar Kevin Parker elmeséltek, hogy a dal eredetileg egy nagyon egyszerű kis demóként indult, aztán végül egy Max Martin féle popslágerré nőtte ki magát, és azért meglepő, mert a Tame Impalát inkább a pszichedelikus kísérletező hangzásáról ismer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek, ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
3: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
4: Nézzük meg a pizzákat!
3: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
4: Intézem, a vacsora megrendelve.
3: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
5: Valami még hiányzik a suli kezdéshez, vagy már az őszi gardróbodat frissítenéd? Akkor itt a jó alkalom. Szeptember 9-én bevásárló szerda az Agria Parkban. Divat, ékszer, sport, kiegészítők, ajándék, könyv, játék és még sok minden, akár 50%-os kedvezménnyel. Szeptember 9 bevásárló szerda az Agria Parkban. Egy nap, amikor igazán megéri bevásárolni.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Mennyire megy föl a púzus, hogy az adrenalin, amikor még nem látod, de hallod, hogy jön. Tehát már tudod, hogy jön az elefánt, lehet, hogy 150 egyszerre jön be neked majd a lesre, de úgy hallod, hogy érkezik. Van egy kis vérnyomás emelkedés?
7: Plafonon. Tehát plafonon akkor érdemes látni a mérőt. Nem, nem az elefánt kíváncsi miatt, hogy most ki fog szedni a lesbés meg, hanem hogy amikor benne van a ugye a 8 év téma üldözés után ott van a lehetőség, és tudod, hogy
6: hallott, hogy jön. Hallott, hogy
7: az
6: jön
7: a pillanat. Mert jön a villám, mert jön az elefánt, mert minden összeállt, itt van a fényképezőgép, nem merül az akkumulátor.
6: Úristen.
7: És most van az, hogy most belövöm a 11-es, vagy nem.
6: Szívdobogás, adrenalin.
7: Ez nagyon brutális. Tehát ez egy ilyen sztroke közeli állapot, és amikor látod, hogy az esély elment, akkor persze lehet ereszteni. Amikor meg belőtted a labdát, és tudod, hogy na ez volt a hosszabbítás utáni utolsó 11-es, akkor az egy ilyen nagyon magas.
8: Volt majd rá kiabáltál állatra?
7: Állapot.
6: Megvan!
7: Igen. Halkan, igen. Igen, hát, hogy igen. Ő nem hallotta, de hogy azért megvan a gólőröm.
6: Az exponás pillanatában tudod, hogy megvan?
7: Tudom,
6: vagy csak amikor
7: tudom,
6: érzed. Tehát nem is látod, de érzed.
7: És nagy önuralom kell ahhoz, hogy ne nézd vissza, mert lehet, hogy jön még egy esély, ami még jobb lesz, amire nem is számít.
6: Ja, tehát nem nézel rá a kijelzőre, csak lősz. Milyen közel hozzád az elefánt? Mennyire hallod a lépését, hallod a szuszogását? Mi a közelség?
7: Az elefántnak lépését nem lehet hallani, mert nagyon puhán lép.
6: Nem
7: úgy van, mint a filmekben, hogy így
6: Holnap
1: reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sláger megy ez a Top 50, és Blond is következik most még egy dallal, ami ezúttal Rádió 1-es újdonság, Lovers on the Dance Floor. A kanadai DJ lány esetében nem volt egyértelmű, hogy ő DJ lesz. Gyerekkori álma az volt, hogy számítógépes hacker legyen. Nem tudom miért, de hát ez mutatja egyébként, hogy nagyon is otthon van a számtekben. Neki nem kell elmagyarázni semmit egy gépen, egy programban, minden kis újbolttól. Most meg már persze a zenélés is így megy neki. Az egyik legelismertebb lemezlovas a DJ szénában. Blond is, itt az új tőle, a Lovers on the Dance Floor, 30.

27. helyen. Rádió 1-es újdonsággal folytatom Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. A dal több mint egy évtizedet várt arra, hogy egyáltalán hivatalosan megjelenhessen. Minden idők egyik legsikeresebb DJ-je és minden idők egyik legismertebb énekese. 2014-ben kezdtek dolgozni rajta, miután megismerkedtek, és annyira működött a közös munka, hogy akkor megszületett a dal alapja. Aztán a folytatásra mostanáig kellett várni, hogy újra összefújja őket a szél egy fesztiválon. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It! A Rádió 1-es újdonság, 26.

0: igazi mai sláger megy. Hamarosan újra Ed Sheeran énekel majd, mert hogy ő már kieresztette egyszer a hangját. Az Azizám a múlt héten a 22. volt, most a 24. Ez indítja az újabb zenei órát mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal, mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
9: Olyan éhes vagyok. Rendeljünk valamit?
10: Nézzük meg a pizzákat.
9: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
10: Intézem, a vacsora megrendelve.
9: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
11: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal. Az Excobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/excobra monitoring oldalon.

0: Valami még hiányzik a suli kezdéshez, vagy már az őszi gardróbodat frissítenéd? Akkor itt a jó alkalom. Szeptember 9-én bevásárló szerda az Agria Parkban. Divat, ékszer, sport, kiegészítők, ajándék, könyv, játék és még sok minden, akár 50%-os kedvezménnyel. Szeptember 9 bevásárló szerda az Agria Parkban. Egy nap, amikor igazán megéri bevásárolni.
1: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
2: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
1: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
2: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
1: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
2: Á, de én nem értek ehhez.
1: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit megintézi neki a Rádió Egyes csaj.
2: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom. Is.
3: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
4: Klikkelj a radioegy.hu-ra, lájkold a Rádió Egy Facebook oldalát, facebook.com/Rádió Egy Hungary, és kövess minket TikTokon is.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50. Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió
1: a 24.

0: dalát a 23. helyen Fast Boy zenéje követi, A Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 22.
0: A Swiss Disco, Samfelt, Rehab és a Sleep Tonight, ami minden nyári fesztiválon megszólalt, minden klubban játszották a DJ-k, nem csak itthon, hanem szerte a világon, és ez még egy nagyon fontos dolog. Tessék majd emlékezni arra, hogy az idei nyarat is a Rádió 1 durrantotta be. A Rádió 1 születésnapi fesztiválján az a Swiss Disco és Samfelt is fellépett, akik közösen jegyzik ezt a dalt Rehab-bel. 22. a Sleep Tonight a Rádió 1 Top 50-ben.
2: Hey, what's up? This is Samfelt.
3: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

Rádió 1, ez a Top 50. Nemrég játszottam Regál Lili újdonságát a 20. helyen, amit a 19. helyen Lady Gaga-tól az Abrakadabra követett. 18. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

0: és a Hug Yourself. 15. ezen a héten a Golden Summer Loitól, aki mindig is emlékezni fog ezekre az évekre, mert nagyot mennek a zenéi Európában. A Get Lucky után ez a dala, az új zenéje is nagyon-nagyon hamar lett siker. Egy igazi nyári himnusz arról az érzésről, amikor egyetlen nyár örök emlékké válik. A napsütés, a szabadság, a szerelem, a barátok együtt adják ugye azt az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer! Ez egy friss kedvenc, és 15. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez

0: helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez a Blood Running. 13. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. Kettedik lett Taylor Swift.

11. helyen hallgattuk meg Tóth Abigailtől, Accenttől a Sugar Daddy-t. A 10. helyen érkezzem most a sporthimnusz, ami Amerikában a legjobb helyezést elérő világbajnoki himnusz ever. A hivatalos Hot 100 slágerlistán a Waka Waka, a korábbi Shakira VB himnusz Európában minden

Swift dala a megjelenésekor Amerikában egyből a második helyen nyitott a hivatalos slágerlistán, aztán a videóklip megjelenése után azonnal első lett. Úgyhogy Taylor Swiftnek ez a 14. number one slágere az USA-ban, az albuma pedig, a The Life of a Showgirl, 12 év után lett olyan lemeze Taylornak, amelyen több number one sláger is található.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, arra gondoltam,
2: rendet raksz a szobádban,
1: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
2: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
3: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
4: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
4: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Takarították a dobóteret, megáldották a szőlőtermést a kőlyuktetői ültetvényen. Takarította a teret a Városgondozás Eger Kft. A cég napi rendszerességgel végez gépi söprést Eger főterén, emellett pedig rendezvényeket követően citromsavas oldattal megtöltött magas nyomású mosóval igyekszik rendbe tenni a dobószobor környékét. A legutóbbi munkálatokat pénteken végezték, számolt be erről a TV Eger riportja. Jubileumi 5. alkalommal kérte Isten áldását dr. Novák István, az egyetem delegált általános rektorhelyettese a kőlyuktetői szőlőültetvényekre, írja az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapja. Dr. Novák István kiemelte a hit és az ima fontosságát a nehéz időben, valamint elmondta, hogy nem csak a termést és annak dolgozóit áldja meg ma, hanem minden embertársunkat, kiemelten azokat, akiknek nem adatik meg a bőség. Hozzátette, hasztalan az emberi parkodása, ha nincs rajta Isten áldása. A közös imádság egyúttal arra is emlékeztetett, hogy a termés bősége nem csupán az emberi munka eredménye, hanem Isten gondviselésének ajándéka is. A jelenlévők hálát adtak az elmúlt időszakért, és reménnyel tekintettek az előttük álló szüretre. Ismét szolgálatba álltak az iskolarendőrök a szeptemberi tanévkezdéssel. Az oktatási intézményekben nem csak tanácsadással segítik a pedagógusokat és a szülőket, de prevenciós órákat is tartanak a gyerekeknek a közlekedés biztonság és a bűnmegelőzés témájában. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. A vármegyében 110 iskolában 102 egyenruhás kezdte meg a munkát. Közösségépítő foglalkozással indította a tanévet a Dobó István Vár Múzeum. Az Ostromra készült program sorozaton az újonnan alakult osztályok beilleszkedését, különböző a vár történetéhez kapcsolódó feladatokkal segítik a múzeum pedagógusok. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szadik Rom Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon szép délután kívánok mindenkinek, szeptember 5-én délután pár perccel, vagy éppen jó étvágyat az ebédhez, mert bizony a hétvége megérkezett, úgyhogy abszolút hétvégi hangulatban Ferenc Norbert a mikrofonnál az előttünk álló két órában. A jó zenék mellett jönnek a programok is, és persze néhány közlekedési információ Egerből és a környékről. Ha lát bármi érdekességet az utakon, ossza meg velem, SMS Viber számunk a 20-as 33 9 33 33-as. A Daily Mix pedig ma sem marad el, úgyhogy jön is benne a Jonas Brothers slágere. Ezzel kívánok szép szombat délutánt, és nagyon jó pihenést! We go to-

Százikron Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Na hát nézzük, mi újság az utakon. Nincs most az a nagy dugó, mint ami a héten volt. Hát biztos vagyok benne, hogy vissza kell rázódni azért a dolgos hétköznapokba mindenkinek. Meg ugye megszokni a csúcsforgalmat reggelente, meg délutánonként, mert hát a mai és a holnapi napon ilyen nem lesz. Viszont ettől függetlenül élénk a forgalom az útfelújítások miatt a Vörösmarty Mihály utcán is, illetve a Mátyás Király úton a szokott helyeken. Illetve rendőrségi ellenőrzés van, meg sebességmérés a viadukt környékén. Nagyon szépen köszönöm Tamásnak, ő írt nekem 2033933333-as SMS számunkra. A folytatásban tehát neki is, illetve minden utolévőnek hozom az igazi mai slágert. Kató újdonsága, a Turn the Lights Off érkezik.

Szadikron Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Nézzük, mi újság lesz időjárásunkban a következő időszakban. Azt mondják a meteorológusok, hogy a jövő héten akár évszakváltó front is jöhet, tehát elő kell majd keresni a szekrény mélyéről a pulóvereket, kabátokat, mert akár 10-12 fokkal is hűvösebb lehet már a jelenlegi számítások szerint. Hát azt nem tudják még, hogy csapadék érkezik-e. Minden esetre, hogy megnézem az előrejelzést ide Egerre, az biztos, hogy jövő héten már jó pár fokkal visszaesik majd a hőmérséklet. A jövő hét második felében már napközben is csupán 21-22 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjjelre pedig 10-11 fokra esik majd vissza a hőmérséklet, de ugye az, hogy mennyi csapadék jön ebből a frontból, a hideg frontból, azt egyelőre még nem lehet tudni. És addig mi várható? Nagyon kellemes 27-31 fokos maximumok, úgyhogy egyelőre még a hétvége is a nyár jegyében telik. Hájvadon slágerével megyünk tovább a folytatásban, itt az Out of My Head!

0: Szalik Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely tartunk egy rövid szünetet, érkeznek a legfrissebb hírek, Szabó Gábor jön a hír összefoglalóval, úgyhogy megosztja velünk, hogy mi újságban Egerben és a környéken. Aztán a következő órában én is fogok majd beszélni nem sokat, mert nagyon sok jó zene is jön. Teddy Swims, Wiz Khalifa, Accent, Jason Derulo slágere, de azért a programokról is szót ejtek majd. Kezdésnek pedig nem sokára a Hurts-el indulunk. A Purple Disco Machine-nel közös Wonderful Life érkezik tőlük itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Valami még hiányzik a suli kezdéshez, vagy már az őszi gardróbodat frissítenéd? Akkor itt a jó alkalom. Szeptember 9-én bevásárló szerda az Agria Parkban. Divat, ékszer, sport, kiegészítők, ajándék, könyv, játék és még sok minden, akár 50%-os kedvezménnyel. Szeptember 9 bevásárló szerda az Agria Parkban. Egy nap, amikor igazán megéri bevásárolni.
4: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
5: Nézzük meg a pizzákat!
4: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
5: Intézem, a vacsora megrendelve.
4: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
6: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agentor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
7: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
8: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
7: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
8: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
7: A Rádió 1-en. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
8: Á, de én nem értek ehhez.
7: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió 1-es csaj.
8: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
9: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió 1-en, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: A vízmegtartás volt a témája az egri erdészeti nyílt napnak, ítéletet hozott a járási ügyészség.

0: A felelős vízgazdálkodásra és a méhek szerepére hívták fel a gyermekek figyelmét a 15. EGRI erdészeti nyílt napon az Érsekkertben pénteken, ahol interaktív játékos feladatok várták az óvodásokra és iskolásokra egyaránt. A cél pedig az volt, hogy testközelből mutassák be nekik a természetvédelem és az erdőgazdálkodás fontosságát. Számolt be róla a TV EGRI riportja. Az EGRI járási ügyészség vádirata szerint egy büntetett előéletű férfi rendszeresen bejárhatott egy sértett Eger melletti településen lévő otthonába, amikor 2026 májusában bement a záratlanul hagyott házba, észlelte, hogy a sértett nincs otthon, és az emeleti szobában lévő szekrényből több mint 1 millió forint készpénzt tulajdonított el. A járási ügyészség a különös visszaeső vádlottal szemben nagyobb értékre elkövetett lopás büntette miatt benyújtott vádiratában arra tett indítványt, hogy amennyiben a bűncselekmény elkövetését beismeri, a bíró vele szemben 1 év és 6 hónap szabadságvesztést, valamint 2 év közügyektől eltiltást szabjon ki. A vádhatóság indítványa vagyonelkobzásra és arra is kiterjed, hogy a bíróság érdemben bírálja el a sértett polgári jogi igényét és kötelezze a vádlottat kártérítés megfizetésére. A Hevesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya szeptember 2-án délelőtt lopásvédség miatt vett őrizetbe egy tiszanánai lakost, erről a polisz.hu weboldal számolt be. A nyomozók azzal gyanúsítják a 21 éves férfit, hogy szeptember 2-án hajnalban visszament korábbi büntetének helyszínére és újra feltörte annak a hevesi autómosónak a kasszáját, amely miatt egy nappal korábban már elítélték. Ezúttal is apró pénzt vitt el csupán. A rendőrök újra kihallgatták gyanúsítottként, majd a napokban gyorsított eljárás keretében bíróság elé állítják.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

Szalikrom Rádió, egy csak igaz jó sláger megy. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és jó pihenést a hétvége első napján, szeptember 5-én köszöntök mindenkit. A jó zenék itt lesznek velünk ebben az órában is, illetve jó pár programajánlat Egerből és a környékről. Maival kezdünk, aztán hozok majd holnapiakat is. De a Kid Leroy már itt vállalkozik, a Justin Bieberrel közös slágerüket hozom most. Itt a Stay, ezzel kívánok szép szombat délutánt, és nagyon jó pihenést.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Szalvik Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy. Szám szerint három programajánlatom van mára. Az egyik már elkezdődött délelőtt 10 órától, de egész napos program, úgyhogy délután is lesznek még majd programok, hiszen ma tartják a Felsőváros ünnepét. Méghozzá változatos programokkal, közösségi élményekkel várnak mindenki. Délután 4 órától a Babszem Jankó előadása lesz majd, illetve egy operett musical műsort is láthatnak 6 órától, 3-4-7-től pedig nyáresti piknik és szalonnasütés lesz. Az is de jól hangzik. Még egy program egész nap az Aglia Parkban sportválasztó, úgyhogy ide várnak minden fiatalt, illetve kevésbé fiatalt, vagy örök fiatalt is, mert kipróbálhatják majd a különféle sportokat, és persze élményeket szerezhetnek. Este pedig egy jó kis hastáncest lesz az Oszmán sátorban, ez 8 órakor kezdődik. Ezek tehát a mai ajánlataim, válasszák bármelyiket is. Jó szórakozást kívánok hozzá. A folytatásban pedig Wiz Khalifa slágeréhez, itt a See You Again! It's

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Szadik Rádió egy csaki gazimai sláger, mely a hétvége második napjára is hozok kettő darab programajánlatot. Az egyik egy kerékpározás, ki kell még használni a jó időt, mert tekerni nagyon jó, úgyhogy indul egy vezetett élménykerékpározás a Bicó Centertől holnap is. Várnak mindenkit nagy szeretettel délelőtt 9 órára ide, aztán az Imola Hotel Platánban pedig egy francia brunchot tartanak majd reggel 7-től délelőtt 10 óráig. Friss croissant, baguette, francia sajtok, házilekvárok és egy ráérős francia hangulatú reggeli, tehát itt is egy jó kis program körvonalazódik. Jó szórakozást kívánok ehhez a holnapi két programhoz is. A folytatásban pedig David Guetta és Sia közösen jön, azaz a Titán duó érkezik a Titanium-mel.

Szadikron Rádió, egy csaki Gazimo is Sláger, mely további szép délutánt és nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek. Kis Mártinak dobom át a mikrofont, úgyhogy ő jön sok vidámsággal és persze sok hasznos infóval, velem pedig holnap találkozhatnak majd délben, úgyhogy a megszokott időben a hétvége második napjának, hát két órácskáját is együtt tölthetjük majd, délután kettőig várok majd mindenkit. A folytatásban pedig egy igazi mai slágerrel búcsúzom, a Waiting for Tonight érkezik Fisher és Jennifer Lopez közöse, Hello Again!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
2: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
3: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Anya, arra gondoltam,
6: rendet raksz a szobádban.
5: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
6: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
7: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
8: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet.

0: Egy nap, amikor igazán megéri bevásárolni.
1: Vállalkozók, figyelem! A Premium Autóház Kft. Új autószalonjában 60-ban már a Fiat Professional, a Peugeot és a Citroen kis haszongépjárművek teljes választéka is elérhető. Kedvező finanszírozási konstrukciókkal, nyitási akciókkal és személyre szabott ajánlatokkal várjuk. Premium Autóház Kft. 60. Az üzlet biztos partnere. További részletek www.premiumautohaz.hu.
2: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
3: Nézzük meg a pizzákat!
2: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
3: Intézem, a vacsora megrendelve.
2: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
4: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
5: Szia Laci, sajnos tudok.
4: Ennyire azért ne legyél lelkes.
5: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
4: Ja, hát nem hirdeted?
5: De, online állandóan.
4: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió Egyen. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
6: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió Egyen Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radioeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
7: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek, és azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. Háromnapos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy hát, elindul valami örülés, hogy oké, rendben van, akkor nem fürdünk 3 napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort. Többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Tibi küldte nekünk. Van ilyen illatú ember?
9: Van. Ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirkét úgy kezded el, hogy elkezded díszteni a hagymát.
8: Ne csináld!
9: De az a legrosszabb hónajszag.
8: Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Most az az énekesnő, akit mi nem olyan régen ismertünk meg, a Get Lucky című dalának köszönhetően, de hazájában, Németországban már régebb óta tart az ismerettség, mert mindössze 14 éves volt, amikor 2017-ben elindult a német The Voice Kids tehetségkutató műsorban, és a tehetségének köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Ez indította be a zenei karrierjét. Loy, David Puentes, Golden Summer, ezt hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Shakira, Burna Boy, Die Die. Ezt készítettem be a folytatásban. És hogy egy kicsit szemléltessem Shakira nagyságát így 2026-ban, szeptember 18 és október 11-e között egy különleges 12 állomásos koncertsorozatot ad Spanyolország fővárosában, Madridban, rezidenciát mondhatni. Kifejezetten erre a célra építettek egy stadiont, nagyon durva. Ez stádió, Shakira, ez a neve. Szóval amikor bejelentették ezt a 12 állomásos koncertsorozatot, a bejelentés hatására a Madridba irányuló repülőjegyfoglalások száma 70

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Regina kérdezte korábban SMS-ben, hogy hol lehet Attissal találkozni, hol lesznek a helyszíni játékok, a Rádió 1 konténer helyszíni játékai. Hétfőn Budapest Corvin Plaza főbejárat. De egyébként minden ezzel kapcsolatos infót van a weboldalunkon, a radio1.hu. Mert hogy igen, kevesebb 48 óra is újra elindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. És hogy mi van benne, azt nem tudjuk még. Jön a Rádió 1 konténer.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, hamarosan például. Loim, Get Lucky, és ezt kívánom minden Rádió Egyesnek, legyenek szerencsések például jövő héten, amikor indul a Rádió Egy konténer. Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy konténer? Ez mi?

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
5: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevue családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevue2026.hu-n.
8: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1690 kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus.

0: This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Szakmákkal ismerkedtek a fiatalok. Lökös István nevét viseli ezen túl a felnémeti híd. Különböző foglalkozásokat próbálhatnak ki a pályaválasztás előtt álló diákok az Eszterházi téren az idei szakmakör rendezvényen, melyen bemutatkoztak a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum iskolái és a rendőrség több alosztálya is. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Lökös István Széchenyi díjas irodalomtörténész nevét viseli ezentúl a felnémeti Kovács-Jakab utcai Egerpatakon átívelő híd. Az elnevezést helyi civil szervezetek kezdeményezték, a névadásról pedig az EGRI közgyűlés döntött. Dr. Lökös István irodalomtörténész, szlavista, egyetemi tanár, a magyar irodalomtudomány kiemelkedő alapja volt, bár nem felnémeten született, gyermek és ifjúkora szorosan kötődött a városrészhez, magát pedig mindig tőzsgyökeres felnémetinek vallotta. Különösen fontosak voltak számára a felnémet hagyományai, utcái és terei, valamint az Egerpatak és annak környezete. Élete során mindvégig megőrizte a kötődését a városrészhez. Egervárosa 2025-ben Proagria életműdíjjal ismerte el a munkásságát, pályafutása során számos további rangos elismerésben részesült, többek között megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is. A tervek szerint a Lökös István híd ünnepélyes avatását ősszel tartják meg a felnémeti civil szervezetek szervezésében. Az ősz beköszöntével a Mátra és a Bükk erdeiben is egyre gyakrabban hallható a gímszarvas bikák jellegzetes bőgése. A látványos természeti jelenség azonban az autósok számára fokozott veszélyt is jelent. A nász időszakban megnő a vadmozgás, az állatok pedig váratlanul kerülhettek az utakra. Különösen hajnalban, alkonyatkor és az erdős területeken vezető utakon érdemes visszavenni a sebességből az autósoknak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival! Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, egészen délután 5-ig, akkor érkezik majd Kuki. És indul a Before Party Show, Summer Edition, még 2 órán át mixben szólnak az igazi mai slágerek. Páratlan férfi hangok ebben az órában is, itt lesz Ed Sheeran nem sokára, most pedig Ray Dalton, aki majdnem profi teniszező lett, és a Blood Running. Jó hétvégét a Rádió 1-jel.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Lady Gaga, akiről most hétvégén kiderül, hogy kap-e Emmy díjat, nem a filmes fő kategóriában, mert a Primetime Emmy gálát azt szeptember 14-én rendezik, hanem ez a művészeti technikai kategória szeptember 5-6 a díjátadó ceremónia dátuma, és hát Lady Gaga a Wednesday sorozathoz írt The Dead Dance című dalával esélyes. Ez pedig egy olyan Rádió 1-es kedvenc, amivel a top 500-as listánkat nyerte meg legutóbb. Abrakadabra, hozom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szeptember 5-e van, szombat, és ma van a jótékonyság világnapja. Egyébként érdekesség, ez egy magyar kezdeményezés. Az ENSZ közgyűlés szeptember 5-ét nevezte ki erre a napra. Boldog Kalkutai Teréz anya halálának az évfordulója volt az apropó. És hát nem kell ilyenkor nagyon nagy dolgokra gondolni. Egy apró figyelmesség, egy mosoly, mind-mind jótékony hatással lehet a környezetünkre. Elég, hogyha segítünk mondjuk a szomszédnőnknek bevásárolni, vagy hogyha a szabad időnk engedi, akkor szuper, ha önkéntes munkában is részt tudunk venni, ezen a napon felbuzdulva. Na, akit most hozok, Shawn Mendes, nem áll távol tőle a jótékonykodás. 2019-ben a saját jótékonysági szervezetét létrehozta, a The Shawn Mendes Foundation-t, ami elsősorban a fiatal aktivisták, alkotók támogatására fókuszál. Hát ilyen gyermekegészségügy, mentális egészség, fenntarthatóság, oktatás, emberi jogok, elég széles körű. Azt nézem, nagyon rendes ember a Shawn Mendes, és tehetséges, és jóképű, szeretjük, ő énekel most.

0: Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Megérkezett a hideg front, Rádió 1-esek, hogyha fejfájósak, arra érzékenyek vagyunk, akkor ezért lehet. A Budapesten volt egy ilyen kis utcaporát elcsapó valami eső? Rég használtam ezt a szót. Igen, azt hiszem az esett nem olyan rég, de jövő kedden szerdán akár 33 fokos csúcshőmérsékletek is lehetnek már megint. Ami pedig jön a folytatásban, az ez az igazi mai sláger. Hétfőn pedig indul a Rádió 1 konténer, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind hat.

0: 26-ban is. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartó áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Valami még hiányzik a suli kezdéshez, vagy már az őszi gardróbodat frissítenéd? Akkor itt a jó alkalom. Szeptember 9-én bevásárló szerda az Agria Parkban. Divat, ékszer, sport, kiegészítők, ajándék, könyv, játék és még sok minden, akár 50%-os kedvezménnyel. Szeptember 9 bevásárló szerda az Agria Parkban. Egy nap, amikor igazán megéri bevásárolni.
8: Megnyílt 60 legújabb autószalonja. Elektromos autó, itt kezdődik a jövő. Megnyílt a Prémium Autóház Kft. Leap Motor autószalonja 60-ban. Nyitási kedvezmények, őszi akciók és a legújabb elektromos modellek várják. Prémium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. www.premiumautohaz.hu
9: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
10: Szia Kálmán, holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
11: Szia Laci, sajnos tudok.
10: Ennyire azért ne legyél lelkes.
11: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
10: Ja, hát nem hirdeted?
11: De, online állandóan.
10: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
12: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
13: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. Háromnapos pólót hordunk. Igen, ez most a TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy elindul valami. Oké, rendben van, akkor nem fürdünk három napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort. Többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Tibi küldte nekünk. Van ilyen illatú ember?
14: Van. Ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirkét úgy kezded el, hogy elkezded dísztelni a hagymát.
13: Ne csináld!
14: De az a legrosszabb hónajszag.
13: Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
14: Első randin...
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és egy, hát számomra legalábbis sokkoló tény, Rádió 1-esek augusztus 31-ével ezzel a dátummal hivatalosan is beléptünk a késő 2020-as évekbe. Most van az az időszak, amire majd úgy hivatkozunk a jövőben, hogy anno, a 2020-as évek végén. 2020 lassan 7 évvel ezelőtt történt. Akkor volt a Covid. Nagyon durva. Hát ez már a finálé. Kész. El kell fogadni. Igazi mai slágerek a folytatásban is. Most a Wild Ride.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mint például Purple Disco Machine, és hozzá egy üzenet egy Rádió 1-estől.
1: Anyukámnak, meg apukámnak. Hogy nagyon szeretem őket, és kívánok jó utat nekik vidékre.
0: Na, merre utaznak anya és apa?
1: Tiszatarrason lesznek, és most várjuk haza őket.
0: Hát jó, neked elkezdődött a tanév akkor, ugye, múlt héten?
1: Igen.
0: Könnyű volt visszarázódni?
1: Ja, könnyű volt eléggé.
0: Azért jó volt már látni egy kicsit a többieket is, nem?
1: Ja.
0: Na hát köszönjük, hogy itt vagy velünk, és hogy hívnak téged, Ifjú Rádió 1-es?
1: István Krisztián Milán.
0: Ó, milyen jó neved van. Hát kedves István Krisztián Milán, ez az igazi mai sláger, most neked is szól. Szia!
1: Szia!

0: Rádió ez csak igazi mai slágermegy, és ilyen fantasztikus EDM klasszikusok, a country és az EDM nagy találkozása. Avicii összeházasította azt, annak idején ezt a két műfajt. És itt van Cookie is a stúdióban.
1: Szia, Barti! Sziasztok mindenkinek!
0: Hé, hey, Cookie! Majd a Hey Brother jön, ezt át lehetne írni.
1: Hey, sisters!
0: Hey. És indul a Before Party Show, még mindig Summer Edition.
1: Yes.
0: Csillagászati nyár van, úgyhogy abszolút aktuális. Két óránál szólnak az igazi mai slágerek.
1: Mixelve?
0: Hát nem is akárhogy.
1: Na jó, van.
0: Sebészi pontossággal.
1: Na, ugye, mi a programod most neked?
0: Hallgatni foglak. És trigulázom, hogy hányszor hangzik el, hogy Ali Hop.
1: Ali Hop. Sokszor fog szerintem.
0: Jó.
1: Imádom ez. Ali Hop, kukikám, mixeljél, Ali Hop. Márti, menjél haza, pihenjél, Ali Hop.
0: Van. Ali Hop.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: 30% az nálam. 30% az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50.

0: Megnyit 60 legújabb autószalonja. Készen áll egy új Fiatra? Akkor irány a Prémium Autóház Kft. 60-ban. Megnyitott a Fiat 60 új autószalonja, ahol nyitási kedvezmények és őszi akciók várják. Most érdemes váltani. Prémium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. Prémiumautóház.hu.
1: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám.
2: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
1: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
2: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
1: Te megnézed?
2: Hát...
1: Legalább szép lett?
2: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
1: Csukott szemmel.
2: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
3: Nem jöttek.
4: Hirdes te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
5: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.

0: Rádió 1. Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. Háromnapos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy elindul valami örülés, hogy oké, rendben van, akkor nem fürdünk három napig. Ez az új trend, ez előhozza a pécsmánkat. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort. Többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Tibi küldte nekünk. Van ilyen illatú ember?
3: Van. Ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirkét úgy kezded, hogy elkezded dísztelni a hagymát.
2: Ne csináld!
3: De az a legrosszabb hónajszag.
2: Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

És az első két órában, igen, azaz 19 óraig, mixelek nektek az igazi mai slágereket, Before Party Show Summer Edition, szeptemberben is. Na, még szép, mindig nyár van. Iskola még volt? Az egy jó dolog iskolába járni, jó? Oké, szóval nem fogunk beszélni erről, csak pozitívan, jó? Na, allez! Ahogy mondtam, mixerek nektek, érkezik az egyik kedvencünk, imádunk Alex Kenji és Bambolé. Én Kuki vagyok, és ki vagyok mindenkinek. Egy jó szórakozást, titára vegyen ahol, csak igaz, ima is legyen, megy hangere maximálisan. Kezdődik a

Adom. Tuhó! Van egy jó hírem, lennök fiúk? 19 óraig mixelek nektek az igazi mászlágereket? Mi kell még? Tudom! Kevés a duma, sok a zene. Érkezik egy vidák sztár, hőnémi sorim, Lady Gaga. Hát mióta ott van a topon, nem? A zene nem semmi.

0: Rádió 1, sok igazi mai sláger. Megy, jó hírem van, 18-től 19 óraig mixelek tovább az igazi mai slágereket, csak nektek. És érkezik Cyril, Stumbling In. Egy pár másodperc múlva iszok egy kis vizet, Rádió 1 fizet.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak, műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált

0: már a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
3: Reklámot hallottak.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak.
3: 40, 50, 60, 70, 80.
5: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
6: Olyan éhes vagyok. Rendeljünk valamit?
7: Nézzük meg a pizzákat!
6: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
7: Intézem, a vacsora megrendelve.
6: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
8: Valami még hiányzik a suli kezdéshez, vagy már az őszi gardróbodat frissítenéd? Akkor itt a jó alkalom. Szeptember 9-én bevásárló szerda az Agria Parkban. Divat, ékszer, sport, kiegészítők, ajándék, könyv, játék és még sok minden, akár 50%-os kedvezménnyel. Szeptember 9 bevásárló szerda az Agria Parkban. Egy nap, amikor igazán megéri bevásárolni.
3: Reklámot hallottak.
4: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Szakmákkal ismerkedtek a fiatalok. Lökös István nevét viseli ezen túl a felnémeti híd. Különböző foglalkozásokat próbálhattak ki a pályaválasztás előtáró diákok az Eszterházi téren az idei szakmakör rendezvényen, melyen bemutatkoztak a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum iskolái és a rendőrség több alosztálya is. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Lökös István Széchenyi díjas irodalomtörténész nevét viseli ezentúl a felnémeti Kovács-Jakab utcai Egerpatakon átívelő híd. Az elnevezést helyi civil szervezetek kezdeményezték, a névadásról pedig az egri közgyűlés döntött. Dr. Lökös István irodalomtörténész, szlavista, egyetemi tanár, a magyar irodalomtudomány kiemelkedő alapja volt, bár nem felnémeten született, gyermek és ifjúkora szorosan kötődött a városrészhez, magát pedig mindig tőzsgyökeres felnémetinek vallotta. Különösen fontosak voltak számára felnémet hagyományai, utcái és terei, valamint az Egerpatak és annak környezete. Élete során mindvégig megőrizte a kötődését a városrészhez. Eger városa 2025-ben ProAgria életműdíjjal ismerte el a munkásságát, pályafutása során számos további rangos elismerésben részesült, többek között megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is. A tervek szerint a Lökös István híd ünnepélyes avatását ősszel tartják meg a felnémeti civil szervezetek szervezésében. Az ősz beköszöntével a Mátra és a Bükk erdeiben is egyre gyakrabban hallható a gímszarvas bikák jellegzetes bőgése. A látványos természeti jelenség azonban az autósok számára fokozott veszélyt is jelent. A nász időszakban megnő a vadmozgás, az állatok pedig váratlanul kerülhettek az utakra. Különösen hajnalban, alkonyatkor és az erdős területeken vezető utakon érdemes visszavenni a sebességből az autósoknak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A műsor támogatója a Burger King.

Szülő napi fesztiválon, ugye, milyen jó buli volt? Ajaj, alig várom a következőt, tényleg. Aré, kívánok meg egyszer mindenkinek egy jó szórakozást, hangerő maximálisan, Bifa Party Show szövegesen folytatódik itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.

nagyon sok igazi mai sláger megy. Micsoda világ sztár DJ zenét lékünk itt, nem? Martin Garrix, Butterflies, a legújabb dögtöre. Nem rossz, ami most következik, ajaj, sőt, kitűnő. Nagyon sokan szeretik ezt a dalt, nem csodálom, tényleg jó accent, és a szem címe Don't Leave. Még egyszer hangsúlyozom, annak fiúk, Before Party Show Summer Edition, mixerek nektek az igazi mai slágereket 19 óraig, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 19 óra-től 20 óraig élő kívánság műsor, jó, de úgy mondtam, jöjjön accent.

0: Ez itt a Rádió 88, igazi ma is legjár, mert nem sokára újra zene, sőt, újra mixelést. Na, még szép 19 óraig, ne beszélj közben, egy szíves James Hype, jó? 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is legjereket, és hamarosan találkozunk Kashmir Isle, és a szem címe Wild Ride.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Gyorsan megy az idő, legyen a fiúk itt a rádió, ilyen a sok igazi ma is legyen. Megy az utolsó fél óra, amikor mixelek nektek az igazi ma is legereket, és érkezik az egyik kedvencünk, imádunk, Kashmir Wild Ride. Tényleg szoktam ilyen mondani, de ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni, jó? 19 óraig ne tessék csinálni semmit, csak érvezni azt a jó kis bifa party show szomorú edésen itt a rádió, ilyen, oké? Okay?

Radio Edge, Jockey Gazi, My Schlager, Mage, Are You Bene, Before Party Show, Summer Edition, es volt Lucas és Frank, Promisius, volt egy kis néni fortadó, Timbenen hangulat. Milyen jól szólt az a zene, nem? 2026-ban. Elérkezik egy úri ember, aki velünk volt a Budapest Parkban, ünnepeli a Radio Edge szülinapi, igen, szülinapja, inkább jobban mondva kukikám. Jó lenne, ha egyszer kicsit végre megtanulna magyarul. Jön akkor Gabri Ponte és otthon menetes Jean-Paul a Born to Love Ya. Ah, ez egy szép szám címe, nem? Born to Love Ya. Megszületni, ott szeretni téged. Körülbelül itt kell fordítani. Szerintem tök jó, tényleg. A zene is kitűnő, jó vidámság lennok, fiúk. Akkor 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, jó? Az jó? És 19 óra 20 óraig élő kívánság műsor, jó? Nem szabad elfelejteni, hogy ti lesztek a zene szerkesztők. Most nem beszélek, csak zene. Hályabb kukkó!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baleol 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. Háromnapos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy elindul valami. Oké, rendben van, akkor nem fürdünk három napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort. Többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Tibi küldte nekünk. Van ilyen illatú ember?
2: Van. Ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirkét úgy kezded el, hogy elkezded díszelni a hagymát.
1: Ne csináld!
2: De az a legrosszabb hónajszag.
1: Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
3: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
4: facebook.com/Rádió 1 Eger.
0: A Rádió 1. A Rádió 1.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte le, mert legújabb Metzger Viktória, de ki az aki? Ez mindjárt kiderül. Halló, szia!
2: Szia, Kuki.
1: Szabad tudni, hogy hívnak téged?
2: Zsolti.
1: Hogy vagy, Zsolti? Mesélj egy picike.
2: Köszönöm,
1: megvagyok. Újra kell keletkezdeni dolgozni, gondolom a héten, kicsit fáradt vagy, pihízni szeretnéd, ugye?
2: Igen.
1: Na, akkor kinek szeretnéd külön ezt a jó kis Metzger Viktória?
2: Hát a barátaimnak, meg aki szereti.
1: Oké. Rendben, uram. Hétvégi program, csak pihi, ugye? No stressz, nincs munkát.
2: Jó. Pihenés.
1: Jó. Azért köszönöm szépen a telefonáltál, és én kívánok neked akkor egy jó pihit, jó?
2: Köszönöm, viszont neked is
1: köszönöm.
2: Majd munka után.
1: Hát majd munka után, igen. Uhoz még arrébb, mert este megyek Pécs után, szóval már nincs vége a mai napom. Jó, köszönöm, hogy hívtál, jó legyél.
2: Köszönöm én is, kitartás.
1: Köszönöm, szia. Metzger Viktória érkezik nálunk, nagy bogival regült, és ott van Miss Mood is, a szem címe Eden, itt a Rádió Egyen, és még egyszer mondom, ez a regúja.
0: 06-20-3-111-111 Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Robin Schulz és Better Times, ez a legújabb. Valaki nagyon tudja, melyik a jó újdonság itt a Rádió Egyen, de ki az, aki? Hölgyeim és uraim, mindjárt kiderül. Halló?
2: Szia, Kuki, Panna vagyok.
1: Na, jól tudod, te mi a jó zene? DJ vagy?
2: Nem, de lehet, hogy akkor ez leszek most már, hogyha azt mondod, jó a zenei ízlés.
1: Induljál. Azonnal akkor... induljál, mert én lassan megyek nyugdíjába én, szóval kell az utánpótlás.
2: Na, hát akkor lehet, hogy elkezdem.
1: Na, nagyon jó, van egy jó tanár, aki tud benne segíteni, jó?
2: Jó, köszi.
1: Úgy hívják,
2: gondolom,
1: hogy...
2: te vagy.
1: Nem, Üzsel.
2: Ja. Hát, ha tudod a kontaktját, akkor...
1: Igen, tudom, de nem adom meg. Na.
2: Hát az baj.
1: Na, hát jó van, oké. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenki, aki most lesz DJ, mint én.
1: Egyre több embereknek
2: lesz akarnak DJ-nek.
1: Igen. De nem könnyű DJ-nek lenni, higgyetek nekem, nem a buli, ami tök pozitíva, nem az utazás, éjszakázás, mikor köd van, esik az eső, akkor is kell menni.
2: Szóval hát
1: nem
2: akkor neked kell egy olyan ház, ahová hozzád jönnek, és akkor még utazni se kell, na?
1: De ráadásul kreatív is vagy.
2: Hát ennyi.
1: Szóval kell, inkább jobb, mondtad volna, hogy nyissam egy klubot.
2: Ha nem,
1: jó,
2: végül
1: okay.
2: Is.
1: Ha hát pénz, akkor én benne vagyok. Jó van, köszönöm szépen a telefonát, el is kitartás neked, és még egyszer mondom, jó az ízlésed.
2: Köszi,
1: ciao,
2: szia.
1: Ciao, szia. Robin Schulz érkezik nálunk. Better Times az a legújabb, és idétek nekem, óriási slágja lesz itt nálunk.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Show, a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén az új generáció. Szia, hogy hívnak téged? Keresztnevedet légy szíves?
2: Magyar Dominik.
1: Dominik, kiáltott az MTV Streams Dodo, nagyon jó zene. Kinek szeretnéd különni, Dominik? Mi lenne az üzenet?
2: A családomnak.
1: Mit jelent apukád, anyukád, a testvéred? Van testvéred legalább?
2: Nincs. Unokatestvérem van.
1: Ja, unokatestvér van, akkor az egész családon szóljon a stádál, tudje?
2: Igen.
1: Jó van, Dominik, köszönöm szépen a telefonát, te vigyázz magadra, jó legyél, oké?
2: Rendben, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, szia-szia. Na, az új generáció, lennök fiúk, bizony-bizony. Na, még egyszer hangsúlyozom, muszóra ége élő kívánság műsor. Nyugodtan lehet hívni engemet a 0620-311-111-re. Most zenélünk egy ott érkezik az isteni Teddy Sims, és The Door, ez a szem címe, az ajtó. Ali hop, kukikám, csuk be!
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan menj az idő, itt van a mai utolsó telefonáló, de hát, de ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Szia, Kuki, Diana vagyok.
1: Na mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, minden frankó.
1: Na, az jó, minden frankó, ez jó, ezt hallani. Mondjuk az időjárás nem volt a legjobb, mert kicsit esetezéső, kicsit borongos volt az ég. Hol a nyár? Hol van a nyár? Mondd meg nekem!
2: Hát eltelt a nyár sajnos, én is előzök neki, de hát ez van, eljött a szeptember, most ez az idő jön.
1: De várjál, nézem az időjárás neked gyorsan, az a jövő héten, azaz, mert holnap vasárnap is napsütés mondanak, jó, az jó lesz ez.
2: Utána, utána. Van a
1: felülünk. Viszont szerdától eső, na mindegy. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Lói legújabb számát szeretném kérni.
1: Nagyon jó, kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak szeretném küldeni, mert a jövő héten utazom hozzájuk, és már várom, hogy találkozzunk.
1: Na, jó utat kívánok neked akkor, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, köszi.
1: Ciao, ciao, szia.
2: Yeah.
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiú, mert igen, érkezik a diszkosi csapat. Holnap visszajövök 17 órakor, és akkor búcsúzom Loyal, és a szám címe Golden Summer. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: meg élete kulcsát, a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szia, Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
3: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
2: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
3: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
2: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
4: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklam@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Eger.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is.

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!

0: Szevasztok, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok. Én nem tudom, hogy mondok-e zenei híreket, mert tegnap Bamban volt, meg Szed-Szed volt, másról így hirtelen nem jut eszembe, viszont az igen, hogy én majdnem félőbe vagyok, mert ma este Zsitva Besenyőn játszom, este 9-től Szlovákiában a helyi magyaroknak.
1: Jó, hogy mondod, mert hogy én egyébként egy fél óra múlva Dunaharasztin vagyok, úgyhogy félőben én is.
0: Amba itt van élőben.
2: Igen, egyébként, de innen megyek a Romos kertbe, és egészen valószínű, hogy minimum 4 I'm an Angel dalt fogok játszani itt a rádióban, 2-t, ezek érkeznek majd, most viszont Gordó lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a rádió, ahol csak igazi mai sláger.

0: Jöjjön az igazi mai slágereket ma. Hanvai Pécsi pörgeti, ketten félőben vagyunk. Az nem azt jelenti, hogy félünk bárkitől, hanem hogy így fél lábbal itt vagyunk, és egyébként meg nem. Most pedig jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Lőrincek, Viktorok, Albertek, Alpárok és Tárkányok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Hanvai Mária, Marian, Fülöp Adrián, Teleki Fanni, Juhász Laci és Huba Patrik. Isten éltes az ünnepelteket.
1: A nővéremet mindenféleképpen értettem az elején, aztán érdekes volt ott a névpárosítás.
2: Igen, hogy egymás után mondta ezt a kettőt. Én nekem az jutott még eszembe, hogy sok boldogságot egyébként a nővérednek is, felértesen nagyon sokáig. Nagyon rég láttam őt. Nagyon jó van egyébként.
1: Minden a legnagyobb rendben vele, van egy gyönyörű lánya, férje, működik a család, a kapcsolat, minden. Szóval tök jó. Most pedig már is menjünk tovább egy olyan előadóval, és egy olyan dala, amit tuti fix, hogy soha nem fog buliba játszani, csak itt a rádióban, mert hogy kötelező, jön Blondie is!

0: Ez a Rádió 1 Esti Show, a Diszkosít Rádió Show, itt vagyunk veletek, kérem szépen 20 éve, és hát idén nagyon megünnepeljük a 21. születésnapot, és mi arra is lapot hozunk. Mi lapot fogunk arra is húzni, hogy a pókerbe szokták, ott nem szokták egyébként, ma az a nyerő, nyilván 21-nél ugye megállunk, nem tudom mi az póker, vagy mi a játék.
1: 21. Póker.
0: Nem, 21.
2: Black Jack.
0: A 21.
2: Black Jack. Igen, hülye vagy.
0: Én nem hülye vagyok, én nem kártyázok. Köszi, hogy elmondtátok. Én vállalom, nem kártyázok egyébként.
2: Én tényleg ezt tudod, miért 21-re
0: hát azért mondtam, hogy mi lapot kérünk, mert megyünk tovább 21 évesen, és megy tovább a Diszkosít. Egyébként ez majd decemberben lesz, de most 12-én szombaton, ne felejtsétek el, Szombathelyen a csapat.
2: Ne arra, hogy nem értettem, elmondanád még egyszer.
0: Szetüdép lesz.
1: Nem, ez ahogy hívják, ez a 21, hogy ráhúzunk.
2: Hogy van ez?
0: Igen. Háromszor mondtam. Akkor valaki mondja helyettem.
2: Ez egy zenei hír, csak mondom.
0: És már is menjünk tovább, jön a Switch Disco itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, DJ Junior Bárnyától is jó magam, Hanvai Pici. Ma este, ahogy vég az adásnak, én megyek ide a romos kertbe és tetőtől talpig fehérben. Mindenkit várok tetőtől talpig fehérben, ez nagyon-nagyon fontos, mert mindez ideig nem így volt, de most nagyon keményen betartjuk ezt.
1: Ezt azért jó, hogy kiemelted, mert én is ezt akartam mondani, tehát aki nem jön fehérbe, az nem jön be.
0: Pofon.
1: De én amikor elmentem a forgatásra, egy ilyen tört fehér szeró volt rajtam, és mutattam, hogy na ez nem jó.

0: Bad Beach White Party Classic új zenékkel.
1: Ez érdekes van, hogy a klasszikon milyen zenét játszottunk. A klasszikon milyen zenék lesznek a klasszikon. Mert náluk egyébként a klasszik az új zene. Az új zene, igen. Meg van a retro, de az egyébként nálam cover.
2: Nem az az nálad.
1: Azt tanítom, tehát a retro az cover.
3: Egy biztos, egy olyan dallal megyünk tovább, amibe bevette Hugel David Gettát is, de még ehhez képest is az egyik legnagyobb bukása vadonatúj lemezen. Na ez jön most itt a rádió, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkos rádió show-ban.
0: Én szeretem, játszani fogom.

0: Mert hogy én tegnap mondtam, hogy van meg szed, az oké, de hogy...
1: Visszamondjam a három fura nevet?
2: Meg fejből is.
0: Inkább nek, köszi.
2: Sándor József Benedek.
1: Igen, ez a három, és háromról nekem az jut eszembe, hogy jövő héten szombaton, ott leszünk szombathelyen, ez a szeptember első számú diszkosít aktivizációja.
0: Egyébként a Sándor József Benedek az azért nem jó, mert az se divatos, mert van utána ez a szlogen, hogy zsákba hozzák a meleget. Na csak mondom, tehát hogy azért.
2: Maradjon még meleg. Hát, most megyek nyaralni.
1: Egy biztos, hogy Dracula érkezik itt a rádió, ahol csak igazi ma is láger, mert a diszkosít rádió show-ban.

0: Ez a Rádió Egyes show-ja, a Diszkósit Rádió show, itt vagyunk veletek, és hát egyébként ebben az esztendőben még azért csinálunk egy pár Diszkósit partit, úgyhogy készüljetek. Még szerintem valamilyen céges rendezvényünk is lesz, hogyha jól emlékszem, október 1-én, hogyha nem rontott el a bárány, akkor lesz, mert én úgy tudom, hogy egyébként ez lesz, de majd mindjárt megnézi a naptárjában. És ami nagyon biztos, hogy szeptember 12-én lesz Diszkósit, a Hanvai kezd, aztán én folytatom, és utána Bárány Attila, mindez Saturday Place Szombathelyen találkozhatunk.
1: Ez nagyon-nagyon durva egyébként, hogy itt vagyunk, én vagyok a legfiatalabb, idén múltam 50, és ebben az évben is ilyen 30 körül van Diszkósit aktivizáció, és hát az előző év volt a rekord évünk, amikor konkrétan 30 Diszkósit aktivizáció volt. Ami tudni fix, hogy jövő héten ki fogom érni, hogy összesen mennyi lesz ebbe az évbe, tessék majd ezt csekkolni a Diszkósit Facebookján.
2: Még egyáltalán nem lehetetlen egyébként, hogy az év végén még valahol azért össze fog gyűlni a csapat egy ilyen nagy össznépi dinomdánomra, mert ha jól emlékszem, akkor, és minden igaz, akkor lesz rádió egy szilveszter, már pedig ott igen. Szokott lenni Diszkósit.
1: Az benne van ebben a dinomdánomról, tudod mit tesz szembe?
2: Igen, I'm an angel.
1: Dinomdánom.
0: Az is, meg az fontos, hogy érj majd oda szilveszterkor.
2: Igen, ezt most úgy tervezem. Csak kettőt válok.
1: Már is menjünk tovább, jön David Guetta, megint csak itt a Rádegyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkósit Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Slágermegy diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárjától és jó magam, Hanvai PG, búcsúzunk. Egyből ezt el is kezdeném, ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, végig az adásnak. Már is megyek a romos kertbe, tetőtől talpig Fehérben, és mindenkit várok sok-sok szeretettel. Új zenékkel, tetőtől talpig Fehérben, szavaztok.
1: Bad Beach, White, Corsic, Pardon, Partin, ahol egyébként én is leszek majd, tehát elárulom, és én is nagyon sok klasszikot fogok játszani új formában.
2: Jó, majd zenei hírekként ezt beszéljük meg vasárnap vagy hétfőn, jó, hogy milyen klasszik, ami új, és hogy ami retro, az cover,
1: ez fontos. Fontos, mert hogy az zenei hírről mindenképpen beszélünk
2: el. Na, én is búcsúzom mindenkit, én egy pár perc múlva élőbe kezdek, Szlovákiával zsitbaversenyön, úgyhogy most abszolút itt csak így félőbe voltam, utána meg egy nagyon kedves barátom Daninak leszek a szülinapi esküvői partiján, ott leszek, hiszen összeházasodik kedvesével, és ott fogok egy after partin kicsit zenélgetni, úgyhogy oda várok mindenkit. Minden DJ Junioros kikerült a YouTube csatornámra, úgyhogy keressétek, és hát egyet ne felejtsetek el, hogy egyre több tartalom van kín, aki még nem követte, az kövesse be.
1: Fú, azt nem sose érsz a végére, csak annyit akartam még

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk ez a szombat este, ezt meg tudom ígérni. 4 órányi mix, 4 DJ és nagyon sok újdonság vár rátok egészen éjjel egyig. Szokás szerint a Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, jaj nyár, hová lettél, mintha tegnap lett volna. Igen, egy kicsit azért szomorú vagyok, de mindegy, az ősznek is rengeteg csodaszép szépsége van, gyönyörű színek vannak, na meg ma este csodaszép zenék.
0: Így van!
1: Igen, ilyen az első és High Pattern, Out My Head, itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Tartsatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-at.

Ez DJ's in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.

0: Hugo jön, akinek hamarosan lesz egy nappali buli a Budapesten, és Andris, neked backstage jegyed van?
1: Honnan tudod? Lesz?
0: Mert ezt mondtad, igen, és irigyellek.
1: Igen. Figyú, Geri, úgy alakult, hogy van egy kísérőjegyem hozzá, úgyhogy nagyon szívesen odaadom neked.
0: De ez okay.
1: Tényleg.
0: Az a baj, hogy nem vagyok jó csaj, mert Hugo mögött mindig ilyen brutál jó nők vannak.
1: Hát pont azért kell oda mennünk.
0: Ez mondjuk igaz.
1: Na mindegy. A nap süssön ránk. Szeptember 18-án is majd ezen a Jugebulin. Már nem akarom nagyon reklámozni, mert nem minden kaptam a jegyet. Úgyhogy, de minden esetre ez a zene, ez fantasztikus lett, úgyhogy ezzel megyünk tovább, azaz Jugel következik itt a Rádió 1-en, a World is már

0: Köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szólisben a World is Mine Radio Show, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és egy fantasztikus LMFAO dal jön most, amit játszottál még a Strandfesztiválon is.
1: Hogy emlékszik?
0: Mindenre
1: hogy
0: emlékszem. Emlékszik? Azt is tudom, hogy mit ittunk utána.
1: Ó, Istenem, nagyon imádtam ezt a Strandfestet, annyira jó volt ott a színpadon hangulatot varázsolni, úgyhogy hát varázsoljunk most is hangulatot, Geri, ezzel a dallal. Elevenítsük fel a Strandfesztiválos emlékeket, jön LMFAO és a Sorry for Party Rocking itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: ami szokás szerint 4 órás, és amit mint mindig a Laughing Arms indított, de merre mész innen tovább, Andris?
1: Én ezen a hétvégén, hál' Istennek, itt maradok Pest megyében. Tegnap Dunakeszin voltam, ma Budapesten maradok, úgyhogy hál' Istennek nem utazom túl messze.
0: Engedlek is tovább, hajrá!
1: Jó héten találkozunk, Geri. Hello, sziasztok!
0: Nálunk pedig felkészül Nyúvik és Antonio, ők is jönnek hamarosan, maradjatok!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen!
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Cassian és a Come to Life óriásit ment idén nyáron a fesztivál szezonban mindenhol a világon. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show New Vika a lemezjátszói mögött. Mit teszünk rá erre?
1: Játszom, mint tolom, sőt már hetek óta imádom. Ez pedig nem más, mint Bausa és a Magnetic itt a Rádió Egyen. Nagyon

0: Itt Getta készítette közösen French Montanával. Ez volt a Shine of Earth is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Merre mész innen, Nyúvik?
1: Egyenesen egyház karcsára rovok innen tovább a határon túlra, aztán pedig jövök vissza Dorogra, ott egy bányásznap lesz, képzeld el, úgyhogy azt fogok pörgetni. Kíváncsi vagyok, lehet, hogy viszek egy csákány magammal.
0: A fiúk a bányában dolgoznak.
1: Így van, szevasztok.

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mindenkinek remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában, megérkezett ugyanis Antonio, hello Anti!
1: Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom.

most. Így van, nagyon rákattantam, Christopher készítette, nagyon zseniál. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town itt

this anthem track.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombat este, mellettem Antonio lemezjátszói mögött. Blond is érkezik most, akit nagyon-nagyon szeretünk, nemrég ugye személyesen járt a Rádió 1 stúdiójában, egy órát mixelt élőben, Kis Márti készített vele interjút. Nagyon-nagyon sok fantasztikus zenéje van, de ezt a következő szerintem még nem hallottátok.
1: Nagyon szeretem, Blondisnek az új daláról van szó, egy kicsit flagma, olyan jó laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis popdance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeressétek, ízlejétek, ez nem más, mint Blondis és a Money itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. I got that.

Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szombat este, természetesen Antonio mai szetjét is visszatudjátok majd hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Jön Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It, aztán éjféltől a Guest Mixben.

0: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: show starts now.
1: Hello mindenkinek, Roberto Rios jön a következő egy órában, ő készítette a heti guest mixünket. Ez itt Max Tyler és a Freaky.
2: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you need, every time that we rock to the beat.

record right now.

0: terágette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, bulizzatok egy nagyot, jó szórakozást, jó hétvégét, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Regál Lili, a nevét mondom, mit gondolunk, melyik dalt hozom? A legújabbat, na rá, a Hiami Hit, ezt indítom már is.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, itt az ősz, egyre több újdonságot fogunk kapni, DJ-ktől, producerektől, előadóktól, énekesektől, bárkitől igazából, jöhet, ha ilyen jó lesz, mint Robin Schulz-é. Better Times, ezt irítom a rádió egyen.

0: nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Még erre az órára is tartogatok egy hatalmas kedvencet. Egy olyan producertől, akinek nemrég volt a lagzia. Megvan? Hát így szerintem már meg. Cyril! Nagyon cuki fotók készültek a nyár elején egyébként, nem sokkal azután, hogy felépett a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Most Cyril Mary Joe-val jön. Az igazi mai sláger a Steel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.